0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Super DJ Rádió. A Webrádió csak neked zenélünk.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Szuper DJ Rádió. Csak ez.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
7: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: It is 90s, 2000s music radio.

time.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: csak neked zenélünk.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me! Woo!

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
0: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Touché.

Hungarian web radio station. Super DJ Radio.

Pet DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: 14 óra van.
1: Július 24-25-26 jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Na szia, mindenkinek kellemetesen jó délután kívánok. 14 óra itt van, Janita, Boriszkával, és persze, hogy ez gyere.

szépen tudok is köszönni. Kis István úrnak szép napot kívánok, Erdő Szentgyörgyből, itt a családdal már is az első között a hallgatóságból bejelentkezve, aztán Aliválint való úr is velünk van, aki kérde, vigyázzunk magunkra, persze Toyota M5-ből hallgatózik a fényező művelből, jó munkát kívánom mindenkinek, és persze jó hallgatást, TMO bizony a dalban, itt pedig a Weapon Love, már is Rihanna érkezik.

Egyiptom meccset néztétek egyébként? Egyiptom Argentina azért 2-0-ról 3-2-re. Tudnak ezek az argentinok, sokan azt mondják, hogy ez valami bunda meg csalás meg ilyenek, nem csak ritkaság, de nem vagyok nagy focis, de visszanéztem. Erről szól az a VB, gyerekek.

Köszönöm Kis Kisasszonynak, hogy még nyaralás alatt is gondol rám, és elárasz mindenféle hírnekkel, amit tudok nektek szemezgetni, meg például különböző érdekességgel, mondjuk vicc kategóriába tessék venni, nem tessék komolyan menni, bár azért ezeknek a viccneknek, vagy humoroknak van némi valóság alapja. Értelmező szótár autóvásárláshoz, tehát hogy mire számíts a hirdetéshez képest. Ugye családi okok miatt eladó, ez azt jelenti, hogy eladom mielőtt teljesen szétesik. A tűrhető állapotban valójában kitűnő állapotban akart írni az eladó, de fölébred benne a lelki ismeret. Az enyhén törött, ez azt jelenti, hogy elvitt az oldalát egy kamion, a jól karban tartott, azt jelenti, hogy néha le lett cserélve az olaj. Kifogástalan állapotban azt jelenti, hogy ne próbáld ki. Az eredeti állapot azt jelenti, hogy semmit nem javítottam meg, állítottam be, cseréltettem, tehát rohad. Sok extrával egyre többször elromlik, mint a másik. Nem dohányzó tulajdonostól, sajnos az egyetlen jó, amit el tudok mondani róla, kisjavításra szorul, ez pedig azt jelenti, ugye, hogy nem működik. Úgyhogy ilyenek vannak. Jaj, kaptam grekvét itt, az orvos tudomány abból álló szóra kosztatják a beteget, mielőtt a természet meggyógyítja. Hát nem mindig vicces annak a vége, ugye? A reteli székely szól a kocsisának, ez még ide jön. Itt van a fiam, 1000 forint ment ki az állomásra, és hozba az anyósomat, aki most érkezik vonatta. Mi van, ha nem érkezik meg az anyósa, akkor kapsz még 1000. Hát igen, a székely mindig furfangos.

Vajvá számunk ugye 0671-95-95-95-ös, Boris Kázsó, hívó mobiltelefonszám 0632-1948-07-es, Rupi Sáner. Kis Morgus Múris, nem tudom, voltam már terítéken, nagyszerű találmány, mit úgy hívunk, hogy Mohu. Ugye visszahúzod a palackot, nem mindegyiket, de valamelyiket, és akkor pénzt kapsz érte. Automatába el kell vele menni, tehát ugye nem az van, hogy aki gyártja, azt ültetik ezzel, vagy adja olcsóban, vagy oldja meg az eltávolítást, te vagy a... Ugye, hogy neked kell ugye visszavinni, amit egyébként először ki kell fizessétek. Nem úgy nem csak azt az üvegért 50 forintot, hanem 50 forint a drágább az üvegnek kölcsön, azt egy 50-est és visszakapod, ha mákod van. Na most ugye ez nem csak azzal jár, hogy azért annyi mohú automata nincsen, mint amennyire lenne igény, ezért aztán így emberek kóvályognak különböző ilyen mohús palackokkal, úgy néz ki lassan a fél ország minden ilyen hajléktalan gyülekezet, ilyen mindenféle zsákokkal megrakodva mennek, viszik vissza, nem csak a pénzért, hanem azért is, hogy a hulladék ugye tűnjön el. Ugye eleve már az a bosszúság, hogy valamit nem vesz be a gép, mert éppen olyan ilyen jó nyűgje van, vagy megtelik, és akkor ott egy fél zsákkal ásott, mint a szerencsétlen. De a legdurvább az a bácsi volt ma, reggel a 6 óra, 2 óra, vagy szerintem 6 óra, 2 perces vonaton. Jöttem haza. Jó kemény éjszaka után mondom, alszom picit. Igyekeztem a vonaton bóbiskolni, ami pontosan jött kivételesen. Bácsika! Hát nem tud nektek hülyeséget mondani, hogy a 6-7 zsáknyi mohúval föltállt a komáromi vonatra. Hát nem, azt nem is tudtam egyébként, hogy hova készül vele, vagy kirándultatja őket, vagy megmutatja, mekkora gyűjteménye van, vagy dobálja a kalauzt, nem tudom, mert biztos, hogy van a komáromi gyönyörű szép városban is ilyen mohús automata, mindegy, másik fölszáll, fölcihelődött, nem volt egyszerű, de emeletes vonat ez, magasabban rüszti, úgyhogy meg is küzdött vele, valaki akart neki segíteni, azt mondta, nem kell. És akkor én a szőny környékén így bealudni próbáltam, a kalauzom már túl vagyok, azt szokott mindig fölkelteni, hogy bebóbiskolok, hogy jegyeket, bérleteket rohadjál meg, mindegy. És kérem szépen, a szőny után egy óriási hatalmas nagy csörömpölés. Nem tudom, mi történt, csak amikor megnyitottam szemem, azt láttam, hogy a mohú mennyiség az összes, de a létező összes, amit a bácsika magával hozott, a szétgurult a vonaton. És mindenféle lépcsők vannak lefele, fölfele, ugye mondom, emeletes vonat, minden hova jutott belőle. És hát akkor ugye van az a rész, hogy hát röhögnél is, kicsit bosszankoztam, hatalmas a csörömpölés, és akkor ugye próbáltunk a bácsikának segíteni összeszedni így a vagyont. Hát bácsi is ugye rá is külön kellett vigyázni, mert ő is járt nagyon stabilan a lábán, már csak a kora miatt sem. Viszont ugye az a lényeg, hogy lassan-lassan eljutottunk almás ügyető fel, ami tele van váltóval. Dobálta a vonatot, mint az állat, úgyhogy gurult a nép, gurultak az üvegek. Úgyhogy én mire? Nagyjából 7 óra előtt Tatabányára értem, addigra már le volt a gond a napi hülyeséggel. És még el is fáradtam hozzá, úgyhogy nem tudom, hogy nem lehet ez valami szervezetteben, hogy valami gyűjtőautó jönne, és akkor pontokra össze lehet ezeket gyűjteni, hogy tényleg ezt kell csinálni. Én megértem a bácsikat, hogy biztos, hogy neki arra pénzre szüksége volt, és na, hát, hogy oka van annak, hogy komáromban lecipelte valahol, de ettől függetlenül engem nem nyugtat meg, hogy ezt az álmot a szememből, máshoz pedig ugye vakolhattunk helyette nagyon jól. Mert megköszöntem, mert aranyos volt, csak nem tudom, ez lett volna annyira kedvem, úgyhogy jó lenne a magunkra valami újítás. Köszönöm!

Tomatónak is kellemes szép napot kívánok. Érdeklődésedre közlöm, nem? És nem tenni, hogy voltam most majd a hétvégén, de csináltam a dolgomat, ettől függetlenül. Ezen a héten sajnos itt alakul, hogy megébedek, akkor tudok műsorban lenni. Na, írja nekünk még, Tomasz, hogy Kalona Kóborban is beveszik hátszámra a palackot automata nélkül, a bolti dolgozók biztos örülnek neki, gondolom, hogy csúsztak. Én nekem is van már itthon, vagy 20 ezer forintnyi. Figyelj, ma jó kirabolnak érte. Igen, egyébként, ahol nincsen automata, van valami törvény, hogy valahol be kell ezeket fogadniuk a dolgozóknak. Na most őket is nagyon sajnálom ezzel, mert éppen megyek a dolguk a műszakkal is, akkor ez még plusz teher. Neket nem annyira tiszták általában ezek az üvegek, meg nem annyira jó illatúak. A bolti dolgozóknak külön nagy respekt ezért, hogy ezt vállalják. No, de kimahoztunk magunkat, el lesz Kenji a folytatásra, ez a Bambalé.

Na, az üzenetek, Bandesz megszerint nekem, hogy szia Boriszka, Bandesz a hegesztőlen csorvásról. Szép napot kívánok neked és minden szuper hallgatónak, jó kikapcsolódást nekünk a legjobb rádióadóval, köszönjük szépen! Tessék maradni velünk továbbra is, kikapcsolat ügyileg is, mint a Csörgő Zsocának is szép napot kívánunk! Csicsa István úr pedig egy költői kérdést tett itt fel nekem, hogy mi a magyarázat arra, hogy a módosabb szemét nem lehetnek lakon automatáknál. Hát, ezzel vitatkoznék. Persze ugye látni, hogy kinek mi a módos, mert ugye valakinek csak kívülről látszik az a módos. De azért én láttam AMG Merciből kipakolni magukat. Nincsen ezzel egyébként semmi baj, tehát annak is valahol el kell tenni, és persze irgalmatlan mennyiségű műanyag palackot meg üvegpalackot fölhalmozom. Csak régen ugye ez úgy nézett ki, hogy voltak a visszaváltatós üvegek, amire ugye egyrészt vigyáztunk, másrészt jobban nézett, kis tapabíró volt. És ha ilyen betétdíjasok lennének, akkor ezt újra is kell lehet használni, illetve tulajdonképpen benne értelme ennek az egésznek. És itt valaki írta, jól látom akkor Thomas, hogy kötelesek visszavenni a boltban ezeket a magus dolgokat, hogyha nincsen automata. Én úgy tudom, hogy ennek van valami szabályzott négyzetméterre, tehát nyilván az nem egy észszerű dolog, hogy egy ilyen kisbukba levő bolt 3 tonnát tudjon átvenni, de tény és való, hogy van valami szabályzott arra, nem tudom pontosan most, hogy az hogy áll, hogy meg kell teremteni a visszaváltás lehetőségét. De úgy emlékszem, hogy valami szerződésben is kell lenni egyébként a hulladék visszaváltó.

Ünnepőd van, ez kellemes az időjárás, tényleg hűlt az idő, 24 fokot mérünk itt a kosztékben. A környezetben, ha jobban tetszik, első fokú riasztásnak mindig azért élmény a zivatarokra, és hidegponti hatást is megérezhetjük bizony, mert hogy felfrissült a levegő, húj a szél legalábbis, mikor nyári rohagja mindenféleképpen írva most, és hát nézzük akkor, hogy mi a következő dolog a folytatásban. Szerdán ugyanis a hidegpont hatására megérkezett a felhős idő, és néhol kisebb eső zápor is még előfordulhat, napközben szakadozik egyébként a felhőzet mindenütt. A főszelep csapadék ugye nem valószínű, marad a napsütés. A északnyugati szél erős lesz, délután 24 fokot méretünk nagyjából. Na de azért melegszik egy picikét a hét második felére, úgyhogy ahogy említettem, megtört ez a melegedés, de aztán csak egy darabig történt ez. Ugye csütörtökön északkeleten az Alpok alján növekedett meg azért kis erősebben a felhőzet, ebből néhol futózápor is kialakulhat, az északnyugati szél több felé élénk erős lesz, hajnalban 10-18, napközben már 24-30 fok is lehet. Pénteken sok napsütés várható, kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki, hajnalban 9-17, délután 25-31 fokig melegszik a levegő, szombaton is folytatódik a napos gomoly felhős idő, továbbra is több felé élénk időként erős lesz az északnyugati szél, napközben 26 és 33 fokot is mérhetünk. Mit mondanak a dokik? Szerdán hidegponti hatás várható, emiatt nehéz nappár bizony a front érzékenyek számára. Az erős északi a szélben tovább fokozódhatnak a hőfájásos panaszok, valamint ingellékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Erősítsük ezért az immunrendszerünket. Közlekedés, meteorológia. Szerdán kezdetben egy hidegpont hatására elszórtan jöhet meg a záporok, és átmenetileg vizes csúszósak lehetnek ott az utak. Az északnyugati szél országszerte megerősödik, itt is érezhető, emiatt jelentősen csökkenhet a járművek menet stabilitása. Ne hagyjunk gyermeket, idősemmet, házjállatot tűzanapon álló lezárt parkoló járműbe továbbra se, rövid időre se. Pollenekkel mizuman, gombák magas, kender szerint ház csalán, utifű lólunk, bázsitöködék vannak még a levegőben emellett, tessék el velük védekezni, és a balcsinál is felhősebb az idő most, gyenge eső zápor is előfordulhat még, viszont későbbiekben az északnyugati szél még meg is erősödhet, helyenként viharossá is fokozódhat, 26-28 fokot mérünk, a vízhőmérséklet 23 Celsius fok, azért az nem annyira nagyon-nagyon rossz, egy picit akár pihenni is lehetőségben, de jön vissza a jó idő majd, csak erre közlekedési infókkal is ennek ezek, pedig jön már is a darába, nem mint a baránka.

Köszönöm szépen, közlekedési információk. 14 óra 40-es a frissítés, ezerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya, valamint az M0-as autópontja között kialakított terelésben folyamatos szakaszos lassulás észlelhető, nagyrészt a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és a Budapest a célja, érdemes az átívelt belső sávot választani. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsigénél munkavégzés folyik, a 74-es kilométernél forgalom korlátozásra és 4-5 kilométeres tolódásra kell számítsatok, Kecskemén után pedig a Kecskemét után a 93-as, valamint a 94-es kilométer között is elkezdtek már dolgozni, a belső sáv várható torlódik ott, és a forgalom az 52-es főúton Fülöpszállás és Sót között dolgoznak az útépítők, napközben félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányba torlódások lesznek. Készültek erre is, ugye ezt már említettem, hogy 2026. július 1-től részleges üzemszünetet hirdet az M6-os autópálya Iván Dárda és az országhatár közötti szakaszára. Ez azt jelenti, ugye, hogy az érintett 2,5 km hosszú útszakaszon a 3,5 tonna feletti járművek esetében nem lesz szükség egyelőre úti bevallásra, sem viszonylati jeggyel, sem pedig fedélzeti eszközzel. Ma is éppen a mondás magatokra, Boriszkára, közlekedésben minden résztvevőre, a dolgozókra is vigyázzatok, hazavárnak mindenkit meg oda, és ahova persze elindult, elkezdjük jövünk a Rolling Stone-tával, tekerjük a délután, Lamanda Lány a szemként.

Még egy tényleg apró gondolat, István úr is egyetért ezzel, hogy nagyon-nagyon kevés az automata, úgy néz ki, feljük is, nem csak megyünk. Mindegy, 1000 lakosra jut nagyjából 2 automata, úgyhogy amikor az is elromlik és tele van, akkor nem csak az van telen az embernek, valami mása is, ugye?

játékosan neki is kellene, de szép napot kívánok, Surci mester! Hát igen, a mohóval azért lehet káromkodni rendesen. Karba tartja anyanyelvünket rendesen, természetesen, aztán közben Völdis, ami Párkányból ír nekem, ami sohasem stúrovó, ugye? Épp egy üzletet jövök nyírba, hogy te nem érem ösztön, drukkoljunk, Szavi! Szerintem minden rendben lesz, én tudom, hogy te ügyes gyerek vagy.

Kezében gyors kosma bemutató. Kicsit messze kell menni, Egyesült Királyságban található Kisottó mester találata, amely szintén a antik kocsmák hangulatát igyekszik megjeleníteni, de Testwoodnak hívják a helyet, és a Salisbury Roadon található Tottenham-ban. Hát fogassuk, illetve hát ígérem idézni, igyekszem idézni kis Otto urat. De nehezen tudnám megmondani, mely kocsmanásznak van a legtöbb egysége a szűkebb, illetve tágabb értelemben vett környéken, de tény, hogy a Greene King bizony-bizony nagyon sok, legalábbis ugye arra felé. A Test ugye nagyon popás ódivatúnak berendezett, de egész modern kocsma Tottenham városkában a szokásos 13 sörükkel csapon, az bőven elég szerintem. Köztük ugye 4-4-re Pál Alevvel is találkozhatunk. Leginkább a Beatrice 8 óra munkai klasszikusából tudnék ide idézni, ugye világos sörtőse Magyarország, de valaki pedig ezt szereti, egyébként én is szeretem. A fedett ventilátorokkal teledűzte sörkerzel viszont nagyon-nagyon jó pontokat lehet szerezni. Bent egy idős párnak valami nagyon gusztás szolgáltak éppen fel, hogy sajnos menni kellett a cikkírónak, úgyhogy ez kimaradt, maybe next time, tehát talán majd a legközelebb. De természetesen azért itt nagyon-nagyon jó néz ki maga a hely, igazi ilyen weekendvárosi hangulatú belül intarziás padlókkal, különböző berakott mindenféle poszterekkel, hordókkal, tehát ami kell egy angol kiskocsmához, az itt minden tetten érhető. Én ajánlom mindenkinek, hogyha turistáskodtok, nézzétek meg, de Testwood, ez a Salisbury Roadon Tottenham-ban. És persze, mint mindig fogyasszatok felelősséggel, mert nem sokára jön a Boriscope. Kicsiket szelítítünk a ritmuson, és egy jó kis jövőben szemegzben szóljon, Sissy Catch a dallal, pedig I Can't Lose My Heart.

óra felérkezik majd a Boriszkóp, tehát némi csillagállás jelentés. Itt a kokával megyünk tovább, természetesen jön már is a Stupid Love, az a igazi szerelmetes őrült, stupid szerelem.

Mosik is a szónak is kellemes szét, de most kívánok! És nekem szuper adás, jó hallgatóságot kívánok! Köszönjük, hogy te is körünkben vagy, MGMT a folytatásban jön a kis, és a felzorom is persze!

0: Super DJ Rádió. Kattadj ránk!
1: Na kérdő szépen a folytatásban pedig kis mennyiben ez Szíló Zsen, Satisfaction Radio Remix. Na kérdő szépen a folytatásban pedig kis mennyiben ez Szíló Zsen, Satisfaction Radio Remix-et halljátok. Szívvel is mondom akkor, mit üt ennek a csillagok.

kérem szépen, akkor a mai horoszkóp, július 8-a szokásosan a kosokkal az élen. Kedves kos, a holda egyetbe jár, ezért szerdán nehéz lenne észrevétlennek maradni, de akkor is, ha egyetlen nem ez a célod. Most nem kell túlmagyarázni semmit, miért szeretnél valamit, a fellépésed önmagában is meggyőző lehet. Ha régóta gondolkozz azon, hogy írj valakinek, hívd meg egy kávéra, hogy egyértelmű jelez az érdeklődésedet, ez a nap támogatja a kezdeményezést, akár még délután is, bikák. A szerdai nap számodra inkább a meghittségről, az otthonosságról és a biztonságos emberi kapcsolódásról szólhat. Sokkal jobban eshet egy nyugodt este, egy finom vacsora, egy közös film vagy néhány óra a saját ritmusodban. Ne érezd úgy, hogy lemaradsz bármiről, csak azért, mert nem akarsz minden meghívásra igent mondani. Bizony-bizony a pihenés is kell. Ikreg, neked ez a szerda szinte pénteki hangulatot hozhat. Egy korábban félbehagyott közös terv is új lendületet kaphat, különösen akkor, ha te teszed meg az első könnyed, vicces vagy éppen praktikus lépést. Rákok, végre érkezhet egy olyan pillanat, amikor valaki észreveszi, hogy mennyi munkát, energiát, figyelmet tettél vele egy ügybe. Jó érzés lehet megtapasztalni, hogy a csendben végzett munkát sem maradt teljesen láthatatlan. Sőt, oroszlán, a Vénusz még mindig ott a jegyedben jár, ezért most különösen erős lehet ott a kisugárzásod. Szerdán nem kell görcsösen bizonyítani semmit, mert egyszerűen jó veled egy térben lenni, nem baj, ha egy programmenet közben átalakul, valaki váratlan ötleten áll elő, vagy ha nem minden pontosan úgy történik, ahogy előre elképzeled. Szűz! Lehet, hogy szerdán egy titok, egy érzés vagy egy kreatív terv egyre nehezebben marad benned, most még nem kell minden országvilág elé tárni, egy megbízható emberrel érdemes lehet megosztani azt, ami foglalkoztat, valaki olyan támogatást vagy praktikus ötletet adhat, amely sokat lendít a helyzeteden, talán a körhintás, nem? Mérlegek, szerdán egy bizonyos személy újra és újra eszedbe juthat, akár egy régi barátról, vagy akár egy jelenlegi lehetséges szerelmi kapcsolatról van szó, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy azonnal nagy döntést kell hozni, az igen, hogy érdemes komolyan menni, ami benned ismétlődik a nap, kedvez az őszinte mégis finom közeledésnek. Skorpiók! Ami mostanában kitettél az asztalra, az a szerdán vártnál jobb visszhangot is kaphat, most olyan emberekkel is eljuthat, akik valóban észreveszik benne az értéket, ez végre megerősíteti benned a jó irányba haladást, ne bagatellizáld el a sikert, csak azért, mert még nem érkeztél a végére. Nyilasok! A szerdai energiák erősen felébesztetik benned a vágyat arra, hogy végre kiszakadj a megszakott környezetből, a korábbi bizonytalanság enyhülhet és rájöhetsz, hogy valójában nem a lehetőségek hiánya, hanem a túl sok mérlegelés tartott vissza eddig. Ha pénzügy a szervezési kérdésekbe kell dönteni, szerdán lehet könnyebben megtenni ezt. Na bakvinda Boriszka, az utóbbi időben valószínűleg sokat foglalkoztattak az anyagiak, a kiadások vagy a biztonság kérdései, szerdán azonban kaphatsz egy kisebb, mégis megnyugtató jellegű segítséget, lehet, hogy ez egy váratlan kedvezmény, egy jó hír, egy rendeződő ügy, vagy egyszerűen egy olyan felismerés, amely miatt kevésbé érzed magad beszorítva a jelenlegi helyzetbe, azt a főbintett mondatot. Nem biztos, hogy egyetlen nap alatt minden problémát megoldódik, nagy nyomás enyhület annyira, hogy újra tisztában tudj gondolkodni. Na, ilyet is tudok. Vízöntő. A Merkur retrográd időszaka az elmúlt napokban kicsit kibillenthetett, szerdán viszont visszatérhet az a belső egyensúly, amely segít abban, hogy nem minden apró helyzetet élj meg feszültségként. Hallgass olyan zenét, ami megnyugtat, alakíts otthon egy kellemes estét, hogy egyszerűen hagyj időt arra, hogy ne kelljen senkinek megfelelni. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja. Szerdán végre gördülékenyebben haladhatnak a dolgait, azok az apró bosszúságok, amelyek az elmúlt hetekben túl sok energiát vittek, most mint a maguktól kezdenének kisimulni. Érdemes kihasználni ezt a lendületet, ne töltsd el azonnal új kötelezettségekkel a felszabaduló időt, az tényleg hülyeség. Egyébként itt csak a jó fognak teljesülni, de mivel meg nem érdemes foglalkozni, 16 óráig biztosan itt leszek veletek, és hozok még jó zenéket, itt a Szuper Teacher Rádió.

Ebből a bölcsőben otthon játszok. Érdekes foglalma, hinném fel a figyelmeteket. Én nagy barátja vagyok a libegőknek, meg minden egyéb ilyen működő dolgoknak. Készleg ismét lesz libegők éjszakája. Éjszakai kalandra hívnak ugyanis az ország libegője a hír szerint. Évek óta különleges nyári programnak számít az éjszakai libegőzés, mikor a kalandra vágyó sötétedés után a csillagok alatt élvezhetik ugye a szabadtéri lebegést. Az esti libegőzés élményét idén nyáron július 11-én, azaz most szombaton lehet kipróbálni a 11. libegők éjszakáján. A programhoz csatlakozik, ha jól olvasom, akkor 4 helyszín. A rendezvényen a libegők meghosszabbított titkotartással várják a látogatókat, így a résztvevők a naplementébe vagy esti fények mellett is gyönyörködhetnek a tájba. Ugye azért ez nem mindennapos dolog. Résztvevő helyszínekről egy-két szó: Zugligeti libegő, 19 órától éjjel 1 óráig várja az utasokat. Idén először kizárólag online lehet jegyet venni egyébként erre a programra. A retúrjegy ára egyébként 5000 forint. Aztán Lilafüreden is van ilyen libegőnap, egészen pontosan 10 óra és 22 óra között üzemel, mindenféle kísérő programok mellett, például Hughes a Luffy hajtogatóból, színezős csalók, nyereményjáték, fotóverseny, ez is egy libegős fotófal, és úgymond várja a látogatókat, helyszínen lehet vásárolni viszont ott a jegyeket, egy útra szóló egy 2800, felnőttre túl egy 3900 forintba kerül, csoportos jegyet is lehet egyébként vásárolni. Aztán létezik ilyen egy Oxygen Adrenaline Park, egy sáston található a Máta libegő és bokkája, meghosszabbított nyitvatartással fog működni. A pont 10 és 19 óra között a szokásos rendszerint üzemelnek, de aztán 24 óráig viszont a bokkája Máta libegő továbbra is nyitva tart. Sáston nincs elővételes jegyvásárlás, a jegyeket kizárólag a helyszínen és a rendezvény napján lehet megváltani. A park egyébként saját fizetőeszköz, az úgynevezett fittinget használ, érdekes, egy fitting 1000 forintot ér, a libegő jegyára pedig ugye két fitting, tehát 2000 forint. A parkolás egy fittingbe kerül, ezért érdemes távolásig megtartani a fittinget a parkolóba való kihajtáshoz. Zemplén Kalandpark szintén nagyon-nagyon-nagyon jó program, magas egy libegő meghosszabbított nyitvatartással 21 óráig várja a látogatókat, helyszínen lehet váltani egységesen 4000 forintba. Úgyhogy ezek a libegő dolgok nagyon jók, szombaton, aki nem volt még, tessék megnézni, tényleg nagyszerű látványt tud nyújtani egy ilyen napközben is, hát még este.

még utopisztikus volt, most már ugye megvalósult jövő a robotvilágban. Bár egyébként egy picit, amikor én ezt elképzeltem egyszer, hogy milyen jó lenne, hogyha vécé jönne hozzánk, és neked csak úgymond az ingernek kéne meglenni, hogy megjelezni, oda jönne, és akkor milyen jó lenne. Na most úgy tűnik, hogy ez lassan megvalósulni látszik, ugyanis a robot WC hívása jön a hír szerint, és önmagát is tisztítja. Hát nagyjából évszázadok óta kimenni a mosdóba, ugye ezt a kifejezést használjuk, ugye még a király is gyalogjár oda, nyelvtől, kultúrától függetlenül, de ahogy sok más területen itt is lehet, hogy a mesterséges intelligencia elavulttá teszi ezt a fogalmat, így a hír, mert a fejlett technológiának köszönhetően mostantól akár a WC is oda tud menni hozzád, bárhol is tartózkodsz, hát azért a bárhol tartózkodsz, hogy kicsit óvatosan bánjunk. Az idén Shanghai Nemzetközi Idős Gondozási Segédeszköz és Rehabilitációs Orvos Technikai Expón a kínai akadálymentesítési technológiákkal szakosodott, jóben bemutatta a forradalmi szióban ezt a bizonyos okos WC-t, ami lényegében egy mesterséges intelligenciával működő autonóm robot toalettként írható le. A WC-d és jövő hét fogyatékossággal élő részlegesen mozgás korlátozott, vagy akár mozgásukban korlátozott emberek számára tervezték, az emmi alapú 3D akadály elkerülő rendszernek köszönhetően a Xiaoban okos WC képes önállóan közlekedni a környezetében, hogy kiszolgálja a felhasználó igényeit, de valójában sokkal több egy egyszerű guruló WC-nél bizony, ugyanis miután használatba vették, újra aktiválja a LiDAR rendszert, visszatér a dokkolóállomás, hogy megszabaduljon ugye a kellemetlen rakománytól. A robot toalett dedikált dokkolóállomásra csatlakozik egyébként az otthon meglévő víz és csatorna rendszerhez, így egy alacsony zajszintű, aprító mechanizmus segítségével üríti a tartalmát a rendszerbe, ezzel meg is akadályozza például a dugolásokat. Milyen jó, miután kiürült, a Xiaoban alapos öntisztító folyamatba kezd, nagy nyomású vízsugarat és UV-fényt használ annak érdekébe, hogy fertőtlenítsen és hogy használatra kész legyen, annak érdekében, hogy a levegő friss és jól lélegezhető maradjon, bárhol ahol használják, a Xiaoban okos WC nagy teljesítményű szaksemlegesítő rendszert használ egyébként. A Xiaoban robot toalett egyébként elérhető már a kínai piacon, hát hol máshol, hát nem annyira olcsó, 4 millió forintos a budi, egyedül nincs információ róla, hogy lesz majd exportba, de hát úgy tűnik, hogy ez lesz majd a jövő. Egyébként így belegondolva tényleg, hogy a mozgás korlátozottaknak ilyeneknek például jó szolgálatot tehet, de hogy egyszerű embernek erre mennyire lesz szüksége, ez majd kiderül, de tényleg való minden forradalmi újítás technológiailag az fontos lehet.

üzenet, hogy most is írta nekem közben még a nővérével hallgat egyenesen Németországban. Hát Phil Coleman in Deutschland. Remélem tesóstolt nagyszerűen nyelik az idő, a nyár. Mindenki a nyári idő persze. Itt a folytatásban adunk a ritmusnak ez a Sexy Lady.

0: Mena, let's get it poppin' now.
1: Amikor névnapot ünnepelünk ma, de hát, ha van ilyen névnapot, Elák nevű név, az tartom a nevű napjait, az Elák is emlének kell mondanunk, hogy nagyon boldog névnapot, az Elák egyet hun eredetű jelentése ismeretlen, és nem többes szem persze, hanem egyes szem. Rengeteg másodlagos mai névnap van, Arnold, a Csatár, Csató, Edgár, Eperke, Estilla, Gellin, Karsa, Kiliána, Lize, Periklész, Arvidi, Csatád, Eugén, Izabel, Kartal, Kilián, Priscilla, Tessa, Szabella, Izabella névnap is van ma. Ezeknek olyan névnaposan van, nyugodtan tessék felköszönteni, biztos nem fog érte haragudni. Holnap majd a Lukréciákat tessék megünnepelni, mint a Prankból, ugye, Macska. Mindenkinek ott is boldog névnapot, akinek pedig a szülcsit kell mondani, annak nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok magam és kollégám nevében.

örülök, hogy egyébként barátokkal, családostól is hallgatjátok a Super DJ Rádiót, itt van velünk Német Anna drága, akinek amúgy sulinap van, itt van a fogadott anyukám és egy kolléganőm, Illa és Mancsi, természetesen neki is kellemes napot kívánom, mármint hogy Illának és Mancsinak természetesen, hát Annának is köszönjük, hogy velünk van. Na, nagyon sok közben Travis Scottot halljátok.

akkor ír egyébként, hogy ahogy egy, nekem ez szabajárásom, hogy aki tőlem még szűr, és aki tőlem meg még mérleg, hát így, aki tőlem pedig nagy bak. Messzire vezet ez kedves Gyín úr, de köszönjük, hogy te is velünk vagy.

tanárának kiderült, hogy neki születésnapja, nagyon boldogat neki is, természetesen, mint hogy Szecse japánkat is üdvözlöm innen is az őrült lemezlobas kollégát, illetve maga Krisztián úrnak is kellemes ünnepet kívánok, Kardosi József mesternek is, illetve üdvözöljük Angélát ülenapjára, Farkas Gabriellát is, máshol sokan vagytok. Látom, MC Duck is most ugyanapozik velünk, úgyhogy az Emergency Aldos Hölgyem énnek is happy birthday! Itt pedig egy Jamaican Bam Bam! Na de van egy merényletem, ha összejön,

amíg az emberi muzsik áll, ami alapjából kipakolt Plumlandnak, addig gyorsan elmondom, a 195 éve született Dr. John Smith Pemberton, ő volt az amerikai gyógyszeres, akinek köszönhetjük a Coca-Colát. 433 éve született Artemisa Gentlesi barokk festőnő, ennapon 405 éve született Jean de Fontaine, francia író, egy állatmese ismeretesek, Tücsök és a hangya pöröl, 230 éve kiállították az első amerikai útlevelet, 204 éve vitorlás balesetben halt meg Percy Bysshe Shelley, romantikus angol költő, 188 éve született Ferdinand Zeppelin, német altábornagy, neki volt az első nagy találmánya a léghajó. 187 éve született John Davidson Rockefeller, amerikai olajmágnás milliárdos, 159 éve ennapon Königsbergben született Kate Kollwitz, német festőművész, 157 éve született Kandó Kálmán, az indukciós motor fejlesztője többek között, 101 éve született Réti József, Liszt Ferenc díjas tenor, operaénekesünk is, rá is emlékszünk ma.

0: Haló, haló, haló, kedves Gábor úr. Azt képelik a madarak, hogy önnek ma születése napja van. Ezt jól hallom, jól érzem, jól tudom?
1: Igen, uram, nagyon jól tudja. Megöregettem.
0: Tessék elkezdeni, hogy bekapcsoltam önt élő adásba, és akkor innentől kezdve váltsunk inkább tegeződre. Annyira nem öregettél meg, hogy nálam is öregebb legyél. Úgyhogy a hallgatóknak is bemutattam Gábor mestert, aki tulajdonképpen születésnapját ülít, most jól megzavartam. Attól féltem, azért nem tudlak elérni, mert nem vagy olyan állapotban, hogy fel tud venni a messenger-t.
1: Nem vagyok olyan állapotban, sajnos.
0: Soha nem vagyok olyan állapotban. A nagyon jó, nekem is csak a muszájból. Na és hogy telik a születésnapod, kedves uram?
1: Félig munkával, félig meg jövök megyekkel.
0: Tehát
1: majd este lesz valamiféle ünneplés, igen.
0: Úgy érzed, hogy korrabban állnak ellened egyébként? Család, barátok, ilyemi? Valami?
1: Valami lesz, valami készülődik, igen. Azt érzem a levegőben.
0: Hát akkor az nagyon-nagyon jó lesz, legalábbis akkor, ahogy is mondják, a szilánkaira lehet majd bontani a napestét. Na, viszont ilyenkor mindenkit meg szoktam kérdezni a kollégák közül, amikor így rádió műsorba, ugye óvatlan módon feltelefonálgatok embereket, nagyon örülök szerintem, hogy kerültél a rádiózás közelébe? Hogyan lett ez az egész dolog veled kapcsolatos?
1: Kérlek szépen, ez egészen pontosan úgy történt, hogy a Fire barátom, a Varga Attila, lánykori nevén Varga Attila, ővele bizniszeltünk ilyen ikás dolgokat, és kiderült, hogy ő rádiózik. És akkor mondtam, hogy ugyanilyen pultom van nekem is, de én otthon így saját magam szórakoztatására csinálom, és akkor mondta, hogy de gyere el rádiózni, és akkor így rábeszélt. Rábeszélt erre a dologra, tehát, hogy a zene szeretete összehozott minket is.
0: Ez nagyon jó, és stílusilag mi az, ami közel áll hozzád, legalább zenéileg?
1: Hát, nekem, én azt mondom, hogy az Eurodance, meg az Italo Disco, ez, ami úgy a legközelebb áll hozzám.
0: Aranykorszak, és egyébként nyilvánosan is zenéltél, vagy voltál DJ-skedésben valamilyen szinten?
1: Voltam, igen, dolgoztam egy-két ilyen kisebb klubban, de hát a gyerekek születésénél azt mondták, hogy ezt nem lehet tovább csinálni, a feleségem ezt mondta, és akkor most már, hogy viszont nagyok a gyerekek, így újra lehet csinálni, újra szól a hatlövetű.
0: Na, akkor ezek szerint lehet, hogy már nyilvánosan is lehet találkozni veled így hallgatókon keresztül, vagy megnézhetnek, így is imogatót tarthatnak akár?
1: Vannak ilyen rendezvények, ahol szoktam részt venni, viszont mostanában a rádiózás az nagyon hanyagolva van, és szégyellem is magam miatta, de ezt pótolni fogom, ígérem a hallgatóknak, hogy jövök majd.
0: Bevallom őszintén, egy picit gonda voltam, hogy milyen műsorod van, mert nem tudtam valahova helyezni a dolgot, valószínűleg azért, mert itt kell, és elnézésedet kérem ezért, mert igyekszem azért nagyjából bőkészülni, adott úri emberből, vagy ha lenne hő, vagy akkor abból, egy picit akkor ezek szerint ez az oka, hogy ritkán hallani téged, de akkor ez valószínűleg változni fog, ugye?
1: Igen, teszünk róla, hogy változzon. De ígérni mindig meg tudom.
0: Az nagyon tud működni egyébként, nekem is ígérni, az annyira én is megtanultam nagyon jól meg ilyenek, úgyhogy az így teljesen jó dolog. Meddig tart még a munka körülbelül?
1: Már túl vagyok rajta, most az Ocsmány irodába fogok várni egy autó átírás miatt, tehát hogy az kitartás nekem is.
0: Az nagyon jó, és a járási foglalkoztatás, én is úgy szeretem őket, bármi dolgom van, akkor hát nem vihetek be sajnos pálinkát, mert elveszik, de legszívesebben vinnék én is. Hát kitartást kívánok neked, és hát engedd meg, hogy még egyszer nem csak a kollégák meg a hallgatók, hanem a magam nevében is nagyon boldog szülnapot kívánjak neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, igazán kedves gesztus volt ez, nagyon szépen köszönöm, nekem meg további jó adást kívánok.
0: Köszönjük szépen, köszönjük a rendelkezésünk rá, tesz.
1: Köszönöm szépen,
0: szia. Na, Tendő Gáborot hallottátok, boldog szülnapot még egyszer, és természetesen várjuk Piszti az éterbe. Jó kis Eurodance muzsikát, mindenféleképpen.

esetében, ami még jó hír, hogy teli tele vagyunk élő műsorok, a Kukori bácsi érkezik, most már mondhatnám lassan szokásosan mindig utána mögöttem, de persze természetesen semmi mögötte szándékkal. Aztán Dr. Tobis 18 órától itt a születek, és DJ Simon 20 órától adja még az estét továbbra, is érdemes hallgatni, tehát a Super DJ Rádiót mindenféleképpen, de 16 órától, tehát Kukori bácsi a következő közvetben. És ha már Kukori bácsi, akkor egy ismét kicsit baromfis vicc, remélem nem sértődik meg, Radi, csak éppen eszembe jutott, hogy kakas kergeti a tyúkot, irgalmatlanul menekül a tyúk kakas elő, de a kakas ugye nem hagyja egy alkalmat, csak ki próbálja utolérni a tyúkot. Nézegeti az öreg paraszt ember, ezt csak bedob egy kenyérhéjat a baromfi udvarba. Kakas ott hagyja a tyúkot, ráveti magát a kenyérhéjra. Erre azt mondja a paraszt, na basszus, hát ennyire éhes azért nem szeretnék lenni. Ezt csak úgy eszembe jutott, akkor sütta, hogy mi ezt projekt a folytatásban, az I'm the glad the dance, és a remixben Johnny Spong.

Mindenképpen meg is köszönöm a figyelmeteket ezzel. Egy kis Apathy, a Rosa, Bruno Mars, egy kis őrült, bolondos, bohókás nótán. A kezdet pedig Kukori bácsi, a főszerep, hallgassátok őt is, ajánlom figyelmetekbe, mint minden kollégánkat, illetve hallgassátok a Super DJ-t minden időben. Boriskát hallottátok, helyetek jobbak ma is, mint én. Ha, ma sem lesz ez nehéz. Sziasztok!

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem hal.
1: Július 24-25-26 jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

DJ Rádióval. Először is szeretném megköszönni kedves kollégámnak, Boriszkának ezt a felgeteges műsorát, mint mindig, hát köszönöm szépen. Hiába mondja azt, hogy felül lehet überelni, ez nem így van. Köszönjük szépen, és várunk mindig vissza. Köszönjük szépen, még egyszer is kellemes pihenést kívánok neked, Boriszka. És hát, kedves hallgatóim, kívánok mindenkinek nagyon jó fülelést. A Viberesek már itt vannak velem, nagy köszönet nekik. Itt van kedves Mazsi. Szép délutánt és szuper adást kívánunk neked nővéremmel innen Németországból. Hát kedvi csókolom, kedves hölgyeim, jó fülelést kívánok, érezzétek jól magatokat. És mindenkinek kellemes fülelést kívánok, kedves Mazsi. Itt van a Csörgő Zsolt, Zsoca. Hello, Kukori bácsi, hát hello, Zsoca. Érezd jól magadat, kellemes fülelést. Itt van a kedves Izsa család. Csodás délután kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Örülünk neked, az Izsa család jelen, már vártuk, jöhetnek a jó kis muzsikák. Csodás délután kívánunk mindenkinek. Hát ugyanezt kívánom, kedves Izsa család, nektek is, és persze minden szuper DJ rádió hallgatónak. Csodálatos napsütéses idő van, kegyetlenül fúj a szél, de attól függetlenül jó idő van. Kellemes idő a füleléshez, mármint a rágyózáshoz. Ez pedig már a Silent Kaka és a Touch in the Night.

És már is megérkezett Varga József. Hello, uram, újra Kótai jelen. Újra, hát persze, persze, érti az ember. Nagyon jó szórakozást kívánok Kótaion is, érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: És megérkezett Viberre, kedves Bagyesz is. Szia Kukori bácsi, Bagyesz a hegesztő is jelent Csorvásról. Tisztelettel üdvözöllek téged és minden szuper hallgatót. Hát én is üdvözöllek, Bagyesz. Teljen hamar a munka. Jó fülelést.

az a helyzet, hogy nem lesz ma túlóra, ugyanis az öreg Jedi, a Dr. Tom érkezik utánam 18 órától. Hát ez van, vagy ez. És itt van velünk Rumi György is. Hali-hali, rossz film jelen, kagylózunk, mint általában, tolja fel a BPM-et, hát ha tudnám mi az, megtenném. Igen, igen, Varga József, jól hallottad, Simon 20 órától lesz a Super DJ rádióban. Most pedig hallgassuk egy Bonnie Tyler feldolgozást, It's in Heritage.

érkezett a Viberre Mihalovics József is. Szia Gábor, ma már megint. Hát igen, igen, most be kell tároznatok, mert a héten már nem leszek sajnos, mert a munka nemesít messze az alma fájától, beindul a hathengeres gőzgép, és menni kell, menni kell. Tudjátok, a gazdaságnak fejlődnie kell. És itt mindjárt megyünk hazai vizekre ismét. Kedves hallgatóim, egy kis promo után jöjjön a Szeress úgy is, ha rossz vagyok. Gitano előadásában, itt a Super DJ Rádióban.

Super DJ Rádió. Neked zenél.

Hát toljad a füvet, kedves József ezerrel, és bizony-bizony jó volt az a meccs. Hát igen-igen, a király. Hát ez van, ezért szeretjük a focit, mert változatos.

kérdésedre a válasz, kedves Bagyesz. Én a közlekedésben dolgozom. Ezeket a budapesti szép nagy sárga vasszörnyeket javítom és koordinálom, mármint a villamosokat a budapesti közlekedési vállalatnál. Nemrég kezdtem, még fiatal gyerek vagyok.

És hát erre a szép szignára megérkezett Tencsike is a Viberre. Én is. Szia drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek. Encsike jelenléti, Pipa, látod, ma már nem késtem olyan sokat. Hát ez meglepő a hölgyektől, de a ragyos vagy. Kívánok neked nagyon jó adást és sok-sok fülecskét, valamint gyönyörű szép délutánt kívánok neked és minden szuper DJ rádió hallgatónak. Figyelek, főleg immár otthonról, toljad a jó zenéket. Puszcsika, Encsike, hát köszönöm. Igyekszem.

És már is hazajöttünk, Szaja, az éjjel ott várok rád, és Dr. Béres Mangoráz előadásában. Tudod, ott várok rád a szökőkútnál, Dudám van, autóm nincs.

kedves Szatmári Zoli, aranyos kis szörnyeteg, de nem értek hozzá. Ahhoz nem. Ez már nagyon-nagyon-nagyon modern technika. Aztán egészséggel és balesetmentesen.

Nem, Münchenben még nem voltam, Berlinben már voltam. Nem, mikor felszabadítottam. Annyira öreg azért nem vagyok. De voltam Berlinben, igen. Megnéztem sok szépséget. És egy jó helyet a meccset.

0: Tatai Pali volt ott az edző. Most egy kis promó is, megyünk tovább a Madonnával.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.
2: Remixed by DJ Khan.

délután kívánok, és nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot. Igyekszem, csak a családnak. Üdvözlöm Hugicámat, ha már beért, meg Danit is. Nagy ölelésem.

Szuper, gyűlünk, hát de még nem vagyunk elegen. Szóljatok barátaitoknak, ismerőseiteknek. Van egy jó rádió, úgy hívják, hogy Szuper DJ Rádió. Érdemes hallgatni. Ugye, hogy ugye? És ami a legfőképp, hogy emlékeket ébresztünk.

Most pedig következzék egy betétdal egy filmből, el kell, hogy engedj Marics Peti és társai előadásában, itt a Super DJ Rádióban.

Kedves Szatmári Zoli, ez a lényeg, hogy szeresd, de hát világos, hogy a kényelmedet szolgálja, az a lényeg, a többi meg se ráfitty, aztán egészséggel.

Kedves Mazs írja, hogy nagyon szereti ezt a zenét is, meg a filmet is. Hát nem csodálom. Nagyon ott van a toppon. Egy kis promó is, megyünk tovább az Ozonnal. Itt a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsi Csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat egészen 18 óráig, akkor érkezik hozzátok Dr. Tom, 20 órától pedig DJ Simon érkezik hozzátok privát night műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

legtöbb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

És akkor emlékeket ébresztünk, szóljon a Dolly-ról, és a dal címe pedig Gondolsz-e majd rám? Hát igen, igen, valaki füvet nyír ellenszélben. Én a piacon voltam délelőtt, korán kimentem. Persze úgy jöttem megint haza, hogy a fülemen is szagyor volt. Tehát ilyen az élet. Finomságokat be kell szerezni.

Mazsi pedig írja, hogy ott Németországban, ahol most vendégeskedik, egész nap borús esős idő volt, most megkisütött a napocska. Hát igen, ilyen ez a természet.

Varga József pedig azért nem volt idáig, mert utánpótlásért ment. Kedves egészségetekre! Most pedig szóljon a Kelly Family, An Angel, egy kis feldolgozása. Itt a Super DJ Rádióban.

Sencsike, örülök, hogy a múltadból ismét egy kis szeletkét elővarázsoltam, de hát 18 évnek a történéseit még nem tudom annyira felidézni, de nagyon örülök neki. Kellemes fülelést!

Hát, kedves Mazsi, figyelj! Ahogy hallom, drága Mazsi is itt van velünk a messzi Németországból. Az éteren keresztül is üdvözölt téged, Encsike, kedves Mazsi! Kíván neked kellemes nyaralást és szerencsés utat, de ha még egy jó zenét is küldesz neki a nevemben, azt nagyon, de nagyon megköszönöm. Puszcsika, Encsike, hát rajta vagyok az ügyön. Jó fülelés továbbá is. És itt van Kokó Kovács László. Szia, kukoribá! Akkor majdnem kollégák vagyunk, csak én annál a cégnél vagyok a forgalomnál, aminek a szignálját tolod. Majdnem már magamra vettem, mint amikor mondják, nyissa máken azt a sorompót, büdös baktér. Szevasz, kolléga! Jó fülelést!

Mazsi is üdvözöl Németországból, Encsike, és köszöni szépen a jó kívánságokat. Kellemes fülelést, hölgyeim és uraim! Önök a Super DJ Rádiót hallgatják!

Kíváncsi vagyok a következő dalt, felismeritek, mert nem az eredeti változatban adom, hanem magyarul Elje fog előadni nekünk itt a Super DJ Rádióban. Fogadjátok szeretettel!

Szervusz, kedves Ugicám, Édikó, aki hajas, és egy kezi csokkolom, kedves Szabados Melinda. Jó fürelést kívánok mindannyiótoknak, nagy ölelésem, érezzétek jól magatokat.

0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: És már is jön Dr. Béres, Varga, Viktor és Biga. Kocintós.

És végre megérkezett kedves barátom Laci bácsi is. Hát szervusz, üdvözöllek, remélem friss vagy és kipihen. Na mesélj, mit főzöl? Mesélj, mert baj lesz. Szia, kellemes fülelés. Csak a családnak.

Na, akkor elmondom Laci bácsinak a menüjét, mit tervez ma csinálni. Töltött csirkecombot süt petezselymes burgonyával, csemegeubival, ez lesz a menü. Hát kipihent azért, nem vagyok, írja nekem, de hát meg kell csinálni a cél érdekében. Hát kívánok jó főzőcskét és a jó zenékre, és jó étvágyat majd a menühöz. Köszönjük szépen!

küldeném. A dal címe az, hogy neked írom a dalt, neked énekelek. Egy nagyon jó kis dalocska volt még annak idején, a világjárvány idején, de nagyon ott van a toppon.

kedves Encsike, Laci bácsi, minden is, nem csak szakács, kovács, kazánkovács, kőműves, lakatész, minden is, de garantálom, hogy jól is főz.

Igen, igen, a következő dal már Kótaira érkezik. DJ Ilham és a Big Boom. És hát Hajas Ildikó égtán milánói makaroni és rakott karpiol készült. Jó étvágyat kívánok hozzá, nálunk már 3 napja milánói van.

Képzeljétek el, kedves Super DJ Rádió hallgatók, hát lassan a főzőműsort írunk. Egyébként Laci bácsi ugyanonnan származik, ahonnan én, belvárosi gyerekek vagyunk, Dr. Ötker, nagyon szuper csávók vagyunk, ő jóval fiatal.

Egyébként, kedves Varga József, csak jelzem, hogy Élhámot én is szeretem nagyon. Több dalocskáját is játszottam, játszom és játszani fogom. De a következő Daniel Bone előadása lesz, és a Beautiful Sunday itt a Super DJ Rádióban. Hát kedves József, hát mit vettél? Hát levegőt.

Köszönöm, kedves Mazsi, hogy itt voltál. Menjetek, menjetek, jó idő van, akkor menjetek, sétáljatok. Jó szórakozást kívánok. Üdvözlöm kedves testvéredet is. Kellemes sétálgatást, kirándulást.

Egy kis promó is, megyünk tovább egy régi magyar dallal itt a Super DJ Rádióban. Hullik már a vén.

Super DJ Rádió. Egy csipetnyi 80-as évek. Megfűszerezve a 90-es kedvencekkel. És napjaink top slágereivel. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

És már is megyünk külföldi vizekbe, a Rabetz együttes következik, majd a Sugar Baby Love, cukorbaba szerelem, a tankomat.

lakosok mit szeretnek, mit nem. Nem szeretik a csülkös pacat, nem szeretnek ezt, nem szeretik a rántott zsuzsikát, a panírozottat, a melírozottat. Ajaj, nagy a baj. Hát a kárfiol ne jöjjön. És akkor most jöjjön. Erre a csajok nagyon fognak táncolni, és jaj, inkább nem mondom a címét, úgyis tudjátok majd. Super DJ Rádió!

Tudom, tudom, hogy a hölgyek kedvence, hát én ne tudnám. Csicseri borsó bablencse!

azért a csülkös pacalra beneveznék, akár olaszosan is, a la csülkpakolosz. Jó, tetszik. És már is jön egy érdekes formáció, Lian Ross és Fancy előadása. Found a Rainbow.

újabb menüt kaptam, azt mondja, hogy a csülkös pacalhoz vissensült kenyér, alma paprika, hú-hú. Hát jól hangzik, megmondom őszintén, nagyon-nagyon jól hangzik, tudtok ti valamit? Még ha csak kintunkolom a szaftját, már az is jó. Jaj.

Hát kedves Rumi György, azért ne, mert elbízom magamat, ne írjál nekem ilyeneket, jó? Jó szórakozás, kellemes fülelést, és köszönöm szépen, aranyos vagy!

megérkezett a Viberre, kedves Kőmatesz is, ezer éve nem hallottam felőled, a live-odat szoktam néha nézegetni titokban. Hello Kukori bácsi, jó muzsika, hát hello, puszi pacsi mindenkinek, sziasztok! Szervusz Kőmatesz, kellemes fülelést, örülök, hogy itt vagy!

Hát az a helyzet, kedves Varga József, hogy azt csak Puskás Johnnytól tudnám leadni, az van csak meg. Nem tudom, hogy az jó lenne neked.

És már is jöjjön az a DJ Ilham nevű úriember, a dal pedig az Up and Down. Hát kedves Encsike kérése volt.

0: És az utolsó kérés, amit majd lejátszok, és már a héten velem nem találkozhattok, mert tudjátok, a munka nem esít messze az almafájától, már csak jövő héten, ha mindegy, az hétfőn jövök hozzátok, előbb már sajnos biztos, hogy nem tudok. Most jöjjön Kótaira, Puskás Johnny előadása, itt a Super DJ Rádióban, Ben. És ne feledjétek, 18 órától érkezik hozzátok Dr. Tom, a zenemágus és a Jedi mester. És 20 órától DJ Simon. Puskás Johnny és a szeplős arculány.
1: Vedd le azt a lopott hegedűt. Gyere, mutatok valami jobbat. Na figyelj!

0: vagyunk lány.
1: Krupa József öcsi, hát ha itt van, tessék. Küldöm néked, szereti a rántott húst, rántott hússal. És akkor ismét külföldi vizekre evezünk, és hát magyarul már szólt ez a dal, ami most következik eredetiben. Szóljon, Melei Cyrus!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Hát, kedves hallgatóim, nincs más hátra, mint előre, már csak a búcsúzó dalom maradt hátra. Daniel Figelgőtől elmegyek. Hát szeretettel és nagy köszönettel tartozom határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis Kultafalku Malasztúr, hogy velem tartottatok a világ minden részéről, és hogy ilyen sokan voltatok. Bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket, higgyétek el, ez volt a célom. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, vigyázzatok magatokra és egymásra. Ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót, érdemes, hisz 18 órától érkezik hozzátok Dr. Tom, 20 órától pedig DJ Sivon. És hát még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, velem már csak jövő héten találkozhatok. Bízom benne, hogy akkor is itt lesztek velem. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Szép estét, sziasztok, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm a jó kívánságokat.

Szép és kellemes napot kívánok mindenkinek! 2026. 7. hó, azt mondja, hogy 6. napját írunk. Hazudok 8. 18 óra 2 percet. Innen a www.superdigiradio.hu-ra beengedik. Doki, sziasztok! Az előző kitörőt köszönjük szépen Kokori bácsinak. Nagyon penge volt ismét. Szia, Kokori bácsi! Nézzük azt, hogy mit kell mondani, Vajland hülye, a Viber számát, már megint a fűtészelésége. Viber szám 0-70-45-95-995, ide jöhetnek az üzik természetesen. A mai nappal jönnek a brutál Eurodance-ek, úgy terveztem, olyan ritkában hallott felvételek. És ráadásképpen kicsit megfűszerezzük egy kis Star Wars-szal, gyerekek, régi-régi Star Wars-szal. A világ egyik legjobbja, csak szólok úgy Dokinak. Mit kell még gondolnom? Semmit. Csapjunk bele, Digital Peace Project. Na, sziasztok!

Dal címe This Is What You Want volt. Mindez itt a www.szuperdigiradio.hu-ról. Nézzük a folytatást. Még nem szárvózozunk, de majd lesz az is bőven. Egy kis visszaemlékezés. És a család itt van, gyönyörű késő délután kívánunk neked, drága Doki. Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az is a család már. Itt van, gyönyörű késő délután kívánunk neked, drága Doki. Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az is a család már. Nagyon vár téged, és nagyon örülünk neked, csodásat!

Itt van Kencsike is. Szia, Doki, sziasztok, szuperek, Kencsike. Továbbra is jelen a gyönyörű szép délután. Kora estét kívánok neked! És minden kedves SDR hallgatónak kellemes zene hallgatás. Neked pedig jó adást kívánok, és sok-sok fülecskét. Kucsika, Kencsike! Szia, Kencsike, ciao!

Itt van még Závodsz Kenéka, és annyit ír, hogy szia te kis Jenny Lovag! Lossi Fidel Millió Puzzabösülés nektek, nektek is Los Angeles! Szia, szia! Kis Jenny Lovag! Különben kicsit félre olvastam. Nem J-vel, hanem G-vel gondoltam, hogy is olvastam először. Meg C-vel a D-helyet. Na mindegy. Sziasztok még egyszer!

És már visszaemlékezés van egy picikét, nem tudom, sokan emlékeztek el. Star Wars 6. részében volt egy kedvenc nótám. Figyelj!

Itt vagyunk Zsolt is. Annyit ír, a Yeti visszatér, hello Doki. Az erő legyen veled. Ugye Jabba palotájában járunk jelen pillanatban. Na, pillázzunk tovább. Egy óriási sláger, gyerekek, óriási, nagyon nagy volt. Réges-régen egy messzi-messzi galaxisból most járjó ez nagyon. Itt van Karája, figyelj is, a She Moves.

Mostan, amikor jövök hazafele, ugye az autópályán azért van egy pár órám. Főmök a Disneyre is csak Star Wars nézek végig, de az összeset látom 100 milliószor, de hát ezen hülye monoton utazást azért annyira félrehúz a hál' Isten pozitív irányba, hogy bődület. Na, máshogy jó, vagyis máshogy nem jó.

Szabó Gabi is megjelentkezett a Viberre. Ami 0-70-45-95-995. Itt így hip-hop Dr. Jedi. Ifjú padavánként milyen csillagokat látogattál? Nem csillagokat, hanem galaxisokat járkálok, ne hülyeskedj.

És a gyerekek, valljuk őszintén, a legelső rész, amit kiadtak a Csillagok háborúja, ugye az eleve a negyedik volt, nem is értem, na mindegy, 1977-ben volt, 49 éve. Olyan hangot hoztam most nektek, ami az egyik legjobb szerint, véleményem szerint. Milyen hangja volt a Millennium Falconnak?

Itt van egy Zsúis. Hát szia, mi a nagy varázsló? De régen írtam már neked, de mit is írhatnék neked? Hol a társalkodőnöm? Hol hagytad? Hol? Keresem. Megtaláltam, a kiskertben volt. Hát van az úgy. Szia, Zsú!

Itt van még Tibor, Tom is a Viberen. Üdv, doktor úr! Jelen vagyok ám én is, igaz, most Gyöngyösről. Hú, de közel vagy hozzám. Mielőtt kérdezett, Veresegyház, Újpest vonatpótlót kell csinálni. És itt a szállásunk. Tomikám, megtisztel, hogy itt vagy velünk, és jó szállás, hogyha van ilyen.

Ismét Viber, itt van Monik Bandesz. Szia, Doki! Vagy ezt a heggesztől üdvözöl téged, és mindenkit, aki a legszuperebb rádiót választotta. Na nyomjad neki! Hello, heggesztő király, a szevasz, Bagyesz! La Casa Della után itt vanunk Venga Boys. Számomra az egyik legjobb zenéje. Na figyelj!

Na pillanatunk tovább ismét egy kis Star Wars. Mondd ki angolosabban, oké, Star Wars. Ez nem is angolos volt, ez ilyen jobbás volt. De hülye. Voltak a Star Wars-ban, azt mondja, hogy a nagy vas szörnyetegek, ugyebár a birodalmi lépegetők. Nézzük, milyen hangjuk volt nekik. Úgy harc közepesze, tehát nem izé. Fölmegyek, beülök a birodalmi lépegetőt, azt megeszek egy vajas kenyeret, tehát nem olyan hangokat, hanem olyan igazi vérbeli.

de keményen nyomdák a srácok. Csúvokat meg, mert ott volt fent, tudod. Mi az, hogy szedd le? A pillanat tovább itt van Zoroti. Dozi, my wanna be Ice Pop Extended Mixben itt a www.superdigiradio.hu-n a pilla.

Ez az Oroti meg olyan, mintha Hupikék, Törpikék énekelne. És én mint hókuszfok vele beszélek.

Lovász Kacsi, hogy elnézést kérek a rövid beköszönésért, doktor úr. De sok meló van, 18.35 és 7 kamion áll még. Az utalon pakolása vége. Arra vár. Hogy irigyellek?

Na, pirázgassunk tovább. A Star Wars-ból még mindig. Mert ha angol vagyok, akkor Star Wars. A magyar, akkor Star Wars. Hiszen nem akkor csillagok háborúja. Bingo.

20th Century Fox és a Fanfare. Ugye hát hideg borzongást tör el az emberből, mikor ezt meghallotta réges régen.

És ilyenkor jött réges-rég egy messzi-messzi galaxisban. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! A hülye! Napi leszünk tovább, itthon van Karmada és a Dream of You.

Jó, tehát harmada is a Dream of You. Volt régen, ugyanígy régen. Ugye hát emlékeket ébresztő, mikor legyen most, vagy van, vagy holnap legyen, várja. Volt egy Epsilon Tracks, a Mystery Land. Olyan igazán furcsa zene volt, megmondom őszintén. Először mindig azt mondta, hogy úristen, vedd már ki ezt a zenét, mi ez? Többször meghallgatja az ember, és azt mondja, hogy bassz, ez nagyon nagy. Vigyelj! Nézzük, tényleg nagy-e?

Na, pillászunk tovább. Ha már szalvolsz, akkor... Azt mondja, hogy egy negyedik rész. Csirók háború, ugye? Az öreg Ben Kenobi és Luke Skywalker bemegy egy kocsmába. Ez nem vicc, de nem folytatom, mint vicc. Ja, de... azok mik? Azok nem jöttek be ide! Ugye Sleepy és Arturo beszéltek. Jó, maradjatok kint, légy szíves, nem akarok bajt. Na figyelj!

Mi volt zsivágó, tehát az öreg zsiványgó. Újra mi ráció után, itt van Extended. Igen, közben. Erre megvan. Köszönöm.

szavuk, amiközben beteg. A kis zöld törbe, a halálcsillagon megkérdezett Darth Vader. Itt van a praktiker? Nem, itt van praktiker. Itt csak Obi-Wan Kenobi. Júj. És tényleg júj. Óriási ével.

0: Fedes ki az a zöld törbe. Hiszenünk biznisz. Hé, hey, van valami biznisz.
1: Hasi-tasi nem kér korot, ügyemet. Dabadadiabó!

Na pillanatban ismét egy kis Star Wars. Hey Jens, vagy Jens, és a Seahawks Drinks.

egy olyan kis soundtracket választottam a Sunroads 1-ből, ami igazán ugyan magával ragadta az embert. Hárman fénykardoztak egyszerre, mégis 4 fénykard volt látható, figyelj!

Ezt közben végig látom a szemem előtt az egészet. Jó tudom, sérült vagyok, de ez van. Na pillanat tovább, X-Session, on and on.

Ismét Szabó Gabi. Ismét egy jó éj. Anni, ki megkérdezi Leilát? Mi van a lábad közt? Luke Skywalker. Úristen. Ne. Légy, ne. Hát ez a beteg. Ne. Hát ez a beteg.

0: Köszönöm, hogy pirázgatok jobbra balra. Találtam egy olyan zenét, amit szerintem még nem is hallottam lejti a rádióba. Még abban sem vagyok biztos, hogy bárki is leadhatta. Na figyelj, érdemes. Ő lesz majd egy Zovi. Z betű, Olga, dupla V, Ilona és Emőke, mondjuk. Legyen Emőke, igen. A dal címe All the Time. Figyelj.
1: Adam and Eve, when man first, when man was first put on this planet.
0: Az Emőke, hogy jött az ebedi, az nem is tudom.
1: To love all the time. But loses this man every day. She'd love him and then she'd complain about money.

Köszönöm, hogy folytatjuk tovább egy a Star Wars. Egy olyan jelentet képzeljétek el, amikor negyedik részről beszélünk. Ugye már volt olyan, hogy Obi-Wan és Luke bementek a kis kocsmába, és a két robotot kizavarták, R2-t és C-3PO-t. Nekik nincs idejük, vigyetek ki önöket! Tehát vigyék ki őket, na mindegy. És hát ugye ők egy hajót kerestek egy kapitánnyal, hogy elszeleljenek. Mert meleg volt a talaj, öreg. Meleg a talaj. Egyeségre töltöttetek, kötöttek a Star Wars-ban a Han Solo-val, ugyebár is Csubakával. Nagy örömre, ugyebár azonnal megjelent egy fejvadász. Han Solo-val szemben ülve beszélgettek, és közben a következő zene szólt, figyelj!

Na nézzük akkor. Ugye már a VD-ját azért adták ki, mert Csomó Lóvival tartozott Csubakának, vagy Csubakának, hülye, Csabbának. És hát ez aztán ez volt közben, figyelj!

0: Na nézzük tovább, adja a csokot, kiss me! A banda nevek Xeja, Xavier, Enikő, Y-na mondja a nevet, hallod?
1: Je te veux,
0: Y kész, és Aladár. Xeja!

tényleg, aki Y-nal mond nekem egy keresztnevet, annak itt behidalok. Fogom magam is, lemegyek hídba, kész. Vagy várjál, tovább megyek, megharapom a kislábujamat, mondjuk. Na jó, te hülye vagy, oké.

nem, Ivet nem ért, nem érdekel. Notár mérészet, e! Tudtam. Ivetre már gondoltam egyből, és már bántam, hogy kimondtam. Na, hol az a lábúj? Az ilyen csike notár mérések kutya.

Igen, Pifo, pont arra gondoltam én is különben. Írja, hogy nézd meg a 47 Ronint, igen, igen, igen. Hát ha nem látom, hogy tízszer egyszer se. Igen. De ezt magyarra gondoltam azért, hát ilyen erőben tudod, mennyi japán lehet, név lehet. Rengeteg. Jó, mondjuk azt nem mondta, hogy azt nem lehet.

Bazsi írja, az én Bazsim. Jamina. Hát Y-nal biztos. Ivon az oké. Okay. Jara. Adjad már Ibolyka, mi az, hogy Jara? Na itt a legjobb, Krisztián írja, hogy János. Y a óriási.

Szóval szépen vagyunk, Encsike, figyelj. Amúgy van pár. Ivon, Ived, Jazmin, Jara, Jeliz. Hány lábújad van, Doki? Mert még keresik akkor. Jó, elég, köszönöm. Köszönöm. És Luke Skywalker, az se. Az se kutya.

akkor ezt ide közben, hogy hasonló, mint mikor régen a magyar tanárom mondta, rövid óval végződő kivételek. Hát nem tudom, ki megszólalt. Pingu. Shop Goku.

Viva Revolution! Na, pillázzunk tovább. Ha már sztár volt, ugyanúgy tovább. 19 óra 20 percet írunk, srácok, csajok. Akarom mondani, csajok és srácok. 1980-at írunk. Amikor jött az a rész, ami számomra még mindig a legnagyobb. Tehát bárhány részt mondtok, szerint véleményem szerint a birodalom visszavágó az. Az a legütősebb, legnagyobb volt.

Na, pillászunk tovább. Régességen volt egy óriási banda, KLF néven futottak. A KLF annyi jelentett régen, hogy King of the Low Frequency, hogy is, hogy a mély hangzások királyai. Viszont a KLF előtt ugyanez a banda más néven futott. Az volt a nevük, hogy Time Lords. Volt nekik egy nagy zenéjük, figyelj! A Doktoréne.

Lesz-e neked dupla V, lesz-e neked dogi, Mirko ír a Walter és William. A William azért nem egészen magyar. Még a Walter sem vagyok biztos benne, hogy dupla V-vel írja a magyar. Mise is írja, hogy a legkisebb fiúk William. Hát ez buktad, dogi.

Szabó Gabi, hogy Walker a texasi. Tudod, a papája volt Luke Skywalker, tehát Chuck Norris egy Jedi? Hát, hogy a midi-klóriánok egy kicsit magasabb számba voltak. Milliméterben, milliméter, köbméterben, vagy hogy, nem is tudom, hogy mondjam ezt. Mindegy. Ha nagy volt a számuk, akkor az volt kész a midi-klóriának, ugyebár. Ő volt a Time Lords, vagyis a KLF régén. Régén hülye, régen a Dr. Éne.

Encsike mondott három betűt is, W-vel. www.superdigiradio.hu. Köszönöm. Na, pillászom tovább. Ismét egy réges-régi messzi-messzi galaxis. Emlékszem, hogy mennyit küszködtem, hogy megszerezzem fekete korongot a bakeliten. Hiszen mikor először megvásároltam még vadonatúj korában, Terész körült 33-ban a DJ Service-ből, aztán nem mentünk 3-4 buliba, és eltűnt a lemez. Valaki aranyos volt, imádom, azóta is keresem. Aztán egy turkálóba sikerült megszerezni. Na, figyelj!

a Viber Klima tesz ide, hogy a nagy zene 89-ben, ugye? Nem. Azt mondja, nézem itt a borítót. 1987. És egy amerikai kiadás.

Ismét Star Wars, azt mondja, hogy képzeljük el a dolgot. Jedi visszatér, ahogy kezdődik, ugye? Luke Skywalker úgy döntött, hogy emegy Jabbához és kiszabadítja Han Solo-t. De közben már ott volt Leia hercegnő, ugyebár. És Lando Calrissian. És mielőtt belép, ezt a zenét hallgatok, figyelj!

Kicsit olyan, mint a Bridgerton család, nem? Na nézzük tovább! Ismét egy fekete koronge, és Shake Stops és a Let's Go Back, ezt is nagyon-nagyon szeretem, gyerekek! Kicsit recsegünk, figyelj! Megugrálunk is.

0: Na jó, ez nagyon ugrik, gyerekek. Let's go back.
1: Okay, come round.
2: One, two, three.
0: Nem is tudom, durván 89 körül mászkálunk, amikor Ice MC itt volt. És annyit mondott nekünk, okay, korral. Szilágyi János néközben. Szia, jó estét! Mindenre számítottam a belépésemkor, de a Bridgestone családra nem. Hallott az egyik legnagyobb favoritokinak, ahogy csak mondom. Most kezdtem elézni a királynőt.

Ismét Weiber Jakab benne írja. Ebben a filmben Fenyő Liszt Ferenc dallamokat véltem felfedezni. Mit mond Darth Vader, mikor diétázik? Az erő velem van, de a légző készülék nem. Atyai!

0: Napila, fontos idő, 19 óra 41 perc, röpke 19 perc, és too sexy for my, too sexy for my, jön hozzánk, too sexy for my, DJ Simon a sexy.
1: I'm a

for this song. 24/7, 24/7, 24/7, kick it one time. Úgy, hogy ügyes voltátok ki. Right Said Fred és az I'm Too Sexy után. Itt van az Are You Dreaming? Ketten Hollywooddal. És még réges igen a 24/7-nel.

Na még egy próbát teszek azért. Már csupa nyár a láb, a kis ujjam, a lábamon. Mondjatok Dézével vagy Dézsével nevet. Na köszi, nyertem, sziasztok. Tehát Dézi vagy Dézsé, kíváncsi vagyok. Jó, nem ér izé AI meg ilyenek. Így fejből, így pacekból.

És nincs Gingiszkán, meg ilyenek. Meg gin tonic. It's the truth. 100 proof, yo, and I'm here to tell the youth. Nem Jennifer se ér. Már bánom, hogy kimondtam. Úristen, nem csike.

Gulár Gabi írja, hogy hello, Doki, szép estét kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a Super DJ-nek. Szobacárásról jelentkezem hozzád! Gabikán megtisztelő, óriás várulás, ciao! Pifu azonnal írja, Giulio, na jól? Vajon milyen nemzetiségű lehet, várjál?

és már Jennifer Dézsével. Encsik érő, a keresztlányom magyarul így anyakönyvezték, és ez valós. De itt egy magyar előadó, Jude Law. Köszi. Szabog a vére, hogy Zexi, Dezső, Zoltán, Elemér, Xavér és Y. Zexi. Hagyjad már, Ibolyka, hagyjad már. Na, pillanat, nem tudom. Ibolyka. Ismét Star Wars. Elengedhetetlen volt régen, gyerekek. Megmondom őszintén. Elengedhetetlen. Ezt is mondhatnám még régen. Kik kérem magamnak? Na, figyelj!

0: Acceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Na igen, itt ez is stílus. Az én ütemem. Én csak írjuk ez majd. Vagy itt van a főgonosz az Aladdinból. Magyarul Jafar. Ez játszik, hogy minden játszik, ne vészke be. Csúbony áll a lábam. Itt a Snap és a Power. És a Power.

Ez a Jaffára azért viszi, megmondom őszintén. Ezzel most ki vagyok, erre rámegyek, az biztos. Jaffa!

És hát el kell mondjam, gyerekek, hogy július 24, 25, 26. A Hotel Oeroban, Jakab szálláson, ugyebár a Super Digi Rádió Party lesz. Ahol mindenkit szeretettel várunk természetesen, szobát is lehet még foglalni. Én kérlek szépen viszem a pultomat, úgy, ahogy van. Tehát két bakelit lemezjátszó, a két Denon 6000-es, és a Denon kevere ugyebár is rengeteg bakelit lemez. Hogy Simon jól érezze magát, ugyebár, mert jön a Simon haza. Aztán szóti újjá.

itt a közel Simon is, tisztelem Dr. Ura. Kajdóztam csendben. Köszönöm a hype-ot. Az a baj a lemezeiddel, hogy neked nincs underground zenéd. Kap be. Nem véletlenül, várja. De viszont lejátszod az összenzenémnek a B oldalát, az ugyanolyan durván.

Delegation. És a Redhead Kingpin and the FBI se tud a writing a kapella egyben. Egy kis süsüvel. Öpeni Jungle Brothers, what you waiting for? Úgy csinóta kint. Rökke két perc, és jöjj hozzánk Simone!

Közte Semők is írja, hogy a Gina. Gina. DJ-vel. Az jó.

Most jó magam, köszönöm szépen, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. Ilyen Star Wars az utazáson. Legközelebb nézek majd valami más filmet, vagy sorozatot talán. Mondjuk Szomszédok. Taki bácsival, ugye már. Normális vagy a Taki bácsi alap. Piros zsigával. Alapvető követelmény. Köszönöm szépen.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lehet?

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

Vagy éppen, oh yeah, csodálatosan szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night a DJ Simonnal, ami éppenséggel egy ilyen, hogy is neveztem el, 90-es évek, 80-as, 90-es, inkább 90-es évek lesz a ma este folyamán jobbára, bár ez itt egy 2000-es évek zene. Egészen pontosan Derdő és a Sandstorm 2000-ben jelent meg a finn csávótól. És hát természetesen, ahogy azt megreklámoztam ismételten, Alex Christensen és a Berlini Orchestra lesz a kísérő, mondjuk így a kísérő zenekar az eredeti zene mellett, ugye, ha éppen nem ismered egy feldolgozást. Na mindegy, én szeretném megköszönni Dokinak, meg mindenkinek, aki ma adásban volt. Igen, Kukori bácsi, Boriszka, meg azt hiszem más nem volt, a kollégák munkáját. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha valami alak is fejecskébe, akkor azt meg lehet velem osztani. Amint tudok, jövök, olvasok. Jó kagylózást kívánok mindenkinek ebbe a két órába. Mit szoktam még mondani? Nem tudom már. Hát nem mindegy, jó kagylózást akkor, ahogy szoktam mondani, tudjátok meg azt se. Maradhat el, hogy oh yeah.

után most jönnek a belgák. Jön a Lasgo, az eredeti verzió 2001. június 15-én jelent meg. Ez viszont egy 2018-as feldolgozás, ahogy mondottam, és többször talán nem kéne már elmondanom, hogy Alex Christensen és a Berlin Orchestrával készült a felvétel. Szóval nem a Lasgo által lesz előadva a Something, hanem Aysha Ahatovic lesz az énekesnő. Bum, bum, bum, bum, bum. Isteni kis fincsi zenék. Majd, hogy nem rokkosítva, azt lehet mondani. Nézzük az elsőt, itt van Encsike. Írt egy ódát, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, jó, ide vártalak már egész nap, erre hangolottam a kis letöltött adásokkal, Encsike jelenléti, pipa, már ő is. Csodás, szép estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, jó kagylózást mindenkinek, és neked pedig szuper jó adit kívánok, és sok-sok kagylózó fülecskét, poszcsika Encsike. Majdnem ment egy levegővel. Kicsit szakaszosan, de jövök és olvasok mindenkinek a zírását, ahogy érem. Ilyenkor tudjátok, ilyen nagy gépészet van itt, következő zene, info róla, stb. De jövök, ígérem, és olvasok. És olvasok.

Modém is itt van, ő volt a második. Tiszteletem édesem, mérdekes a mai kezdés intro nélkül. Jó lesz a ma este is. Na megjött az intro is. Nem kell mindent úgy gyorsan kapkodni, tudod, finoman. Egyébként nem jól csináltam meg az intrót, sokkal jobbat találtam ki. Meg akkor kezdődött volna maga a Sandstorm zene, amikor mondja, hogy here we go. Ez most nem jött össze, viszont így is jó volt szerintem. Hello Imre, jó kagylózás neked is. Itt van velünk az is a család. Isa István írt nekem, azt mondja, hogy üdv néked, kedves DJ Simon, csodás estét kívánunk neked Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család örül neked. Már vártunk, hogy hallhassuk a csodás Alexet, Alex Kristensen. Hát azt hittem, hogy várjál, akkor lekapcsolom, hallgassátok valahol az Alexet. Köszi, sziasztok! Na jó, nem, menjünk tovább, tényleg. Hát azt hittem, hogy engem akartok hallgatni. Oh yeah! Hello is a család, jó kagylózást, itt van Rüksziányi Jánosné, Katalin. Szia, Simon, örülök, hogy itt vagy. Hello, Kati. Én is örülök, hogy te is itt vagy. És megint velem tartasz. Nézzük a következőt. Egy igazi mennyország érkezik. 1996 áprilisa az eredeti megjelenési dátum, vagy az eredeti zene megjelenési dátuma. Ez viszont a 2018-as feldolgozás, és egy kicsit lassan kezdődik, lehet azt mondani. Most az eredeti énekes, tudom, nem kéne őznöm, de annyi minden van itt előttem. Majd megpróbálok nem őzni. Próbálok ázni akkor. Szóval nem az eredeti énekesnő, hanem Jasmin Knoch, aki az előadás most elvégzi itt az eredeti helyet, amit nem néztem utána, hogy ki volt. De hallgassuk, annál jobb lesz. Az este, ha nem én beszélek.

itt van velünk Varga József is, és most őszinte leszek, nem szenne szép dolog, hazudnom. Nem tudom, hova rakjalak. Azért a Hali, nem tudod, hogy ki vagyok? Hát szégyellem magam, bazeg. Józsi, valahogy ugrasszál be nekem valamit. Most itt láttalak a képen, és még jobban elbizonytalanodtam saját magamból.

Én megkaptam, hogy a múltkori adásban nagyon sokat beszéltem. Így próbálok tényleg nagyon keveset vartyogni itt a zenékbe. Megpróbálok csak a végére koncentrálni és ott beledumálni. Mint például jön a következő zene. Az eredeti dal 1997-ben jött. Egészen pontosan 1996-ban íródott. Majd jött is, aztán ment is. Az előadó Gala Risotto volt. És hát természetes, hogy a zenei címe a Freed From Desire. Na most az előadó Bay Marie lesz. Csak melegítenek még itt az orkesztek. Aztán belefújnak és már hallgatjuk és hallhatjuk is ezt a csodálatos zenét. Bay Marie-ről annyit találtam, hogy Bay Marie. Viszont csoda hangja van.

van velünk Rumi György is. Azt mondja nekem Gyuri, hogy már a Gyuri szartlak, bocsánat. Hát mégis az eleje az én nem igazán beolvasható. Azt mondja, hogy ezt a... Oh yeah, elfelejtettem. Ezt a... Na még egyszer, ő neki nem tetszik, hogy oh yeah, ezek elfelejtettem, akkor élvezhetőt lenne a műsorod. Hát figyelj, nekem az van, hogy én évek óta ezt használom, sőt, rengeteg sok éve az oh yeah-t használom. Én azt tudom mondani, tudod, ha nem kedvelsz, nem hallgatsz. Ez van. Most vagy valamit belemaradsz, hallgatod a zenéket, és kibírod az ujját néha. Vagy nem. És senki kedvéért nem fogok megváltozni, mint ahogy én se kérem tőled, hogy változz meg, mert mit tudom én, ne egyél sonkát. Ez olyan hülye dolog, tudod, hogy valakinek, valakiben találsz egy olyan dolgot, aminek, ami nem tetszik benne, és megkérd arra, hogy változzon. Ne haragudj, Gyuri, György. Én nem fogok ezen változtatni. És pont is kész, azt lehet mondani a dologra. De hogy velem maradj azért, hogy megpróbálok neked kedveskedni a következő dallal. 1990 az eredeti verzió. Stevie B volt az előadó. A zene pedig a Because I Love You. Hát most ilyen buzisa hallana lehetne az most, hogy szóljon neked. Tőlem, neked Medina előadásában. Itt. A Szuperen.

Figyelj, Gyuri, még arra visszatérhetek, hogy én tudjátok, itt utáltam a Boholcot, a másik. Hát szerintem az ója, most ez valahogy neked így jön le. De ez a védjegy, és ez meg is marad. Itt van velünk Bazsi is, azt írja, szia DJ Simon. A művészet felső foka, ezen műsor folytatása is. Sziasztok, üdv mindenkinek a legszuperebb koncertteremben. Nyomjat, kármester. Ja, úr. Kármester úr. Nem mindegy. Hello Bazsi, jó kagylózás neked is. Itt van velünk Zsó, aki azt írja, hely fitta, műn fitta köngen. Számolod már a napokat, nagy csata lesz. Palacsinta mielet és mennyi lisztből. A liszt, az volt, raktam bele annyit, hogy aztán jó lett, nagyon finom lett. A turó helyet megvettem, most inkább lekvárt, nem tudom miért. De örülök, hogy itt vagy, Joe. Jó kagylózás neked is. Itt van velünk Lovász Károly József is, Kárcsi barátom. Azt írja nekem. Helyes. Meg ne változz. Egyébként sok ójet nem én mondok, hanem fölolvasom az ójet, mert azt írják nekem, érted, hogy Sőt, Encsike azt írja, ne hallgass senkire, beszélj, én imádom. Ezt vártam egész nap. Jaj, köszönöm szépen. Tényleg megpróbálom azért visszafogni a dolgot, mármint a sok dumát.

Jacob, I love you. És ha már nagyon szerelmesek lettünk, akkor nagyon felszabadultak is lehetünk. Az 1991-es hatalmas csodafegyver, az Everybody's Free to Feel Good, a zambibai, na még egyszer, zimbabwei énekesnő Rozalla által előadott fincsi zene feldolgozása érkezik. Természetesen Linda Teodosio jóvoltából. Föl nem fogom tudni olvasni, hogy hogy hívják a csajt. Tuti valamilyen görög háttérrendel rendelkezik. És isteni hangja van, csak mondom.

Szia! Azt írj nekem, hogy nézzük. Üdv, DJ Simon, jól mondott, senki ne akarja, hogy megvált. Ne akarja megváltoztatni a másik embert. Vagy elfogad, vagy mehet másik irányba. Védj egyet az oh yeah, mondja csak. Nagyon szépen köszönöm, Szilvi. És így gondolom. Te is jól mondod. Örülök, hogy itt vagy velem. Oh yeah.

Everybody feels to feel good. Reméljük, mindenki jól érzi magát. És ha már kikiabáltuk magunkból mindent is, akkor 1988 Svédország az eredeti verzió. Jött a rock, a rockset, a svéd rock duo. És hát mi más hozott volna annak idején, mint azt, hogy hallgass a szívedre, azaz listen to your heart. Amit most egy dán énekesnő, Medina Daniel, vagy éppen Daniel Oana Valbak jó voltából hallhatunk itt a Super DJ-n. Nem mondom, de oh yeah.

ez még nem az ő. Szívi azt írja, most ráz, most a hideg ráz, amikor megismertem a drága fejem, mindig a Roxette-et hallgattuk. Tuti, ő küldte nekem veled. Én hiszem. Szilvi, úgy legyen. És most ettől kirázott a hideg engem is, nem tudom miért, de köszi. És hogy még nagyobb legyen az a bizonyos ludbőr, vagy kacsabőr. 1995. november 27-ét írunk. Kiadtak egy zenét. Az angol csapat. A fejük lesz. Méghozzá az Insomnia nótát. És valahogy 95 évvége nem futott be még mindig. Majd fogták magukat 96-ba, újra kiadták az Insomnia című nótát. Akkor már rárakták egy albumra is. Hát a sikeresebb lesz. És lett is 96-ba, akkor át robbant az Insomnia, hogy hát mindenhol, ugye, a vakolatot kellett söpörni a klubokba buli után. Maxi Jazz helyett Sky nevű, ez ki, bocsánat, Sky, aki előadja Anthony Freeman magyarul, vagyis a rendes neve a csávónak, aki előadja az Insomniát most nekünk. Hasonló jó lett szerintem, mint az eredeti. Ráadásul itt a trombiták, meg a mindenféle... Jaj, de jó. Mindenféle instrumentális kütyűvel megáldva ez a zene. Még csodálatosabb, mint az eredeti szerintem. Ja nem, de igen.

Sleep. És az Insomnia. Na de, robogjunk tovább a következő zenével. 1998 októberét írjuk. Onnantól kezdve megindult az olasz Eiffel 65 csapat. És hát azóta is mindenki csak ezt énekli. Blue. Blue Dabadi. Oh yeah. Itt a szuperen.

0: Fucking just kiss. We're beyond words and sound. Don't talk, you just kiss. And let your tongue fall around. Oh yeah,
1: 1992-t írunk.
0: Jött Right Said Fred.
1: És hozta nekünk ezt a pincsi zenét. Ez meg itt egy feldolgozása Attila Chajcitól, akit úgy hívnak, hogy Melanie, Janie, Chris Holm. És ettől a csajtól most duplázni fogunk, mármint a hangjával hozok két zenét, amit ugye Alex Christensen és a Berliner Orchestra hozott össze. Itt az első. A Don't Talk, Just Kiss. Ennek a csodás nőnek a csodás hangjával. Imádom.

Lovász Karcsi barátom azt írja, hogy ó, de gyönyörű hangja van. Így van, Karcsikám, és nem hiába fogok tőle most duplázni. Szóval ismét jön az a csaj, aki a Spice Girls, a Sporty Spice-a volt. 1974. január 12-én született csaj, és még mindig iszonyat jó hangja van. És jön egy olyan zene, ami 2000-ben jelent meg. The Kisses of the Sun. Jött az ETC, és az Around the World. Ez a kedvencem. Az összes közül ez a kedvencem. Iszonyat jó. Na ezt kagylózd.

La-la-la-la-la, oh yeah! Azt írják a Mencsike, hogy Szújó Simon szólj Melaninek, hogy az ujját hagyja ki a szövegből, mert valaki bántja a fülét. Az előző dalban kétszer is elhagyott, oh yeah! Most már nem. Na de menjünk tovább itt a következő zene. Szintén csodálatos hangú énekesnő, Matey Starr Kelly, azt lehet mondani ilyen szépen, íresen kiejtve az ír énekesnő nevét. Na persze nem ő énekli az eredetit, hanem Cascade. Ami 2005. Igazából a debüt az 2006-ban volt, de mindegy, legyen 2005. augusztus 16-a, akkor adták ki az első változatot az Every Time You... Na még egyszer, Every Time We Touch című nótából, ami szintén egy feldolgozása volt egy zenének, de most ebben nem menjünk bele. Hallgassuk inkább a 2019 Berlini Orkesztra által kidolgozott változatot. Itt is csodás a hang. Jaj, de jó!

Hello, ez kell, hogy hoztad nekem. Na most már beköszönök rendesen. Hello, DJ Simon, hello, kedves barátok. Itt vagyok és kagylozok. Szép estét és jó adást kívánok. Come on. A kamionok megpakolva, már csak a papír munka és go haza. Hát jó kagylózást, Karcsi. És kitartást természetesen. Encsike, nem kell mindent túl komplikálni.

Na nézzük a következő nótát. 1994. Jött a Real McCoy és a kis lemez. Az Under the Night. Aztán nem jelent semmit. Azt mondják, hogy a 94-es megjelenés nem jelent semmit. Ugyanis 95. március 28-án adták ki Real McCoy és Under the Night albumot Amerikában. Onnantól lehet azt mondani, hogy na innentől számoljuk azt, hogy létezik ez a zene. Bár ez nem így van. Hisz már mi 94 végén ennek nagyon is örültünk. Az eredeti énekeset itt van vegyünk, itt van nekünk Anastasia Lynn Newkirk. Newkirk, na még egyszer hülye gyerek. Szóval Anastasia Lynn Newkirk és az amerikai énekesnő. Vagy azt lehet mondani, a csodálatos hangú amerikai énekesnő. De befogom, inkább hallgassuk. Another night.

What's up to you? Azt hívják, hogy megcsinálják, amúgy drága DJ Simon, kegyetlen jók ezek az adások. Most ezek a kedvenceim. Hálásan köszönöm neked. Ha nem ismernélek, lehet az életben nem hallom ezeket a fincsiségeket. Köszönöm szépen nagybetűkkel. Pusz Csika, Encsike. Én köszönöm, Encsi. Örülök, hogy tetszik. Ez a célom. Az olyan kívül tudom, hogy jó zenéket hozok. Sőt, mondjuk azt, hogy jöjjön a következő zene. Jön a svájci, azt mondták rám régebben, hogy úgy nézek ki, mint a DJ Bobo. Hát azért, mert ronda voltam, meg hosszú volt a hajam, de nem. Szóval a lényeg, hogy jön DJ Bobo és Emil Ay. Na még egyszer. Emil Ayaknat, nem tudom, hogy kell kibírni rendesen a nevét a csajnak. Szóval 1992. novemberében hozták a Dance With Me albumot, és azon volt a fincsikis zene, a Somebody Dance With Me. Ez meg itt a 2019-es feldolgozás. Az osztrák énekesnő Ayesha Ahanatovic és Ski jóvoltából. Aki még nem tudná, egyébként maga a zene a Rockwell zenéjére épült rá, ami ugye az 1983-as a Somebody Is Watching Me nóta volt. És DJ Bobo úgy gondolta, hogy hát ezt valahogy így át kell dolgozni, meg kell dolgozni, nem kicsit, hanem nagyon. És tényleg jó zene kerekedett belőle. Azóta is mindenki azt kéri, hogy Somebody Dance With Me. Oh yeah!

fogja. Na nézzük tovább a következőt. 1993. Nagyot robbant a popkultúra, lehet azt mondani. Főleg a Euro Dance széna. 1993. április 16. érkezett a Serenity album a Mr. Rain-től, vagyis bocsánat, a Culture Beat-től. Nagyon előre mentem a dolgokat. Jay Supreme és Tanya Evans hozta nekünk a Mr. Rain című nótát. Ezt most nekünk Anastasia is ki fogja előadni. Egy gyönyörű változatban itt a Superen.

Közben utána néztem egyébként Linda, Angeline, vagy Angeline, Teo, Doshiu, szóval Teo Doshiu, hátterének nem görög, hanem román gyökerekkel rendelkezik a hölgyemény, aki egyébként 1991. szeptember 19-én született, a szűzies csajci, aki tegyük hozzá, hogy azt a fincsi nótát fogja elénekelni, ami 1991. április 3-án született és hódította meg az egész világot annak idején, és azóta is rengeteg, még egyszer, rengeteg remixet készítettek belőle, főleg a house világában. Nálam is majd lesz hallható, de én egy techno verzióból hozom majd gyakapszállásra ezt a zenét. Érkezik Crystal Waters és a Gypsy Woman. She's harmless. La da di la da da.

És ha már egyszer 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Night, a DJ Simonnal, de azaz velem egészen 10 óráig, és megyünk tovább a 90-es évek hatalmas zenéi feldolgozásával, Alex Christensen és a Berlini Orchestra jó voltából. Itt a következő zene, ami aztán nem lesz más, mint egy 1993-as olasz, vagyis Olaszországból származó hölgynek a zenéje a bemutatkozó albumján, illetve a kislemeze volt, a The Rhythm of the Night, vagy a Reeboks, or the Nikes című nóta. Annalee Emma Gordon, az énekesnő, aki megálmodott egy nagyot, és szerintem iszonyatos nagyot hozott annak idején a 93-ban, amikor ez a zene megjelent. Hát nem tudom, a haverok is mindig, én emlékszem rá, hogy lent a padnál, hogy hoztak, hallottad ezt a zenét, izé? Hát én azóta is utálom, de hát ez van! Nem kell mindent egyből szeretni, úgy, ahogy az új jegyse kell, ugye? Itt van Jasmine Knock, aki átveszi a szerepet a Rhythm of the Night-ból Emma Gordon helyett. És itt van velünk Pútyer Lajos is. Oh yeah, megérkeztem. Hadd szóljon DJ Simon. Szia Lajos. Örülök, hogy itt vagy. Tarts velem. Jó kagylózást. Ó, Dévi, csak annyit, hogy úsz, te gyorsan elröpent egy óra. Én is így vagyok vele. És még nincs vége, Imikém, még nincs vége. Mert ez itt az éjszaka ritmusa, a szuperen. Oh yeah!

1992 berobbant az Ace of Base, a svéd csapat a Happy Nation albummal, majd jött 93-ba egyből a The Sign című albummal, és hát az van, hogy iszonyat jó zenék voltak mind a két albumon. Én meg úgy vagyok vele a svédektől bármit, úgyhogy jön a 93-as The Sign, a jel, ez az a jel, amire vágysz. És nem egy egyszerű Choice-i fogja énekelni a feldolgozást. Az én amerikai kedvenc amerikai. Mindig van valahonnan egy kedvencem, de ez egy amerikai. Aztán most már... Vagyis most már amerikai... Na mindegy, ebben nem fogok belezavarodni. Az a lényeg, hogy igazából angol énekesnő Natasha Annie Bedingfield. Aztán nagyon befutott Amerikába, és ezért mondom, hogy amerikai. Szóval Natasha Bedingfield jó voltából érkezik a svéd Ace of Base The Sign című nóta, vagyis éppen már pörög itt a Szuperen.

0: tovább 1997-ben robogunk áprilisában. Ha már egyszer itt az Angliáról beszéltünk, meg Amerikáról, akkor jöjjön egy ilyen dán-norvég duó, lehet azt mondani. Ők voltak. Az Aqua. És így még nem hallottátok azt a zenét, ami mindenhol doborgott, dübörgött 97-ben. Majd megtanulok beszélni egyébként. Szóval 1997-ben mindenhol dübörgött, és mindenki utálta. De nem mindenki.
1: I'm a Barbie girl.
0: Így van. Ez itt a Barbie girl.
1: Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair.
0: A dán és norvég duó helyett egy osztrák és német. Asja Ahatovics és Enola Falassi az előadók.

Nos, akkor a következő zenének szeretném, ha segítenétek az eredeti verzióját megtalálni. Ami biztos, hogy a címe a Lonely. Egyébként tudom, csak nem akarok, így bele akarok egy kicsit vonni benneteket is. Gyerünk meg kicsit interaktívak, haló! Szóval a kérdés az, hogy ki az eredeti előadója ennek a zenének? A zene címe a Lonely. Az egyedüliség, tudod. 2019 Alex Christensen és a Berlini Orchestra felkérte Luca Tarquat, a svájci énekest és dalszerzőt, hogy ugyan énekelje már fel nekik ezt a zenét. Ő megtette, és szerintem csodálatos lett. Na figyelj!

Így van, 1997. Értem, Bazsi, azért nem röhög. Így van, 1997 jött Nana és a Lonely Nem Akon.

Na, a hip-hop után jöjjön kis trance-orientált zene. Ugyanis nem más, mint Alex Christensen. A csapata érkezik, a U96. 1994. októberében jött egy fincsi zene, a Love Religion. Ahol is Daisy Day adta hozzá a fincsi hangját a zenéhez. És egyébként nem utolsó sorban hozzáteszük, hogy az 1978-as The Chase, Giorgio Moroder's zenéből lett egy kicsit így átalakítva a háttérzaj. Úgyhogy bármit meg lehet ebbe a zenébe hallani. De szerintem Giorgio Moroder, The Chase zenéjét nem. Hát függetlenül itt van a Love Religion. Lust is my confession. Jasmine Knoch jobb voltából előadva.

0: hogy volt-e már Moroder, Giorgio Moroder műsorom? Még nem, de csak azért, mert még nem gyűjtöttem össze az összes Moroder lemezt. Egyszer majd mindennek eljön az ideje. Egy ilyen kérdést kaptam Odimi barátomtól. Képzeljétek, Bazsi annyira kente a festéket, hogy eltört a lábúja szombaton. Hát nem kell annyit cipúzni, tudod. Itt van velünk Kis Péter Attila is, azt mondja, hogy elsőre. Kedves DJ Simon, csak mostanában találtam meg a Super DJ Rádióra. Na még egyszer, hülye gyerek, felolvasod rendesen.
1: Értettem, felolvasom.
0: Szóval, kedves DJ Simon, csak mostanában találtam rá a Super DJ Rádióra, és végre rájöttem, hogy tudok Viberen is írni. Egyre többet hallgatlak titeket, mert jó a fülemnek. Szóval, oh yeah! Ez az, baby! Oh yeah! Ja, Ati Szegedről! Szia, Ati! Várunk Jakab szálláson, július 24-25-26 a közönség találkozón. Remélem, te is ott leszel. Ha nem, akkor meg jó kagylózást mindenkorra is neked. Köszi, hogy velünk tartasz mindig. És annak is örülök, hogy ránk találtál. Oh yeah! Na de menjünk tovább, itt a következő. Egy fiú csapat egyenesen Angliából. Jön az E17 zenéje 1993 novemberéből. Minden rendben lesz, ahogy ők is énekelték. It's alright. It's alright. Annyi különbség elhol, hogy Eloy de Jong, Eugène Francis Gilbert Maurice Charles Prosper de Jong, az 1973-as születésű énekes.
2: Don't you worry, 'cause it's alright. Don't you worry, child of the night. 'Cause in the
0: morning, ő volt egyébként a Cobb the Knocked egyik énekese, csak hogy mondjam. Oh, yeah.

0: Macskás és Szilvia.
1: Szeretne egy.
0: Oh yeah. És hát, ha befülel az éző éjjeli bagolyúr, a nyaralás közben küldene neki egy zenét. Én szerintem a következő zene toti jó lesz neki. Egyelőre nem lövöm el a poént, de neki fogjuk küldeni. Tudjátok, Kőszegi Gabi barátom, aki szokott jönni a műsorral. Ő az éjszakai bagoly, a nightlife. Kizárólag éjszakai bagyoknak. Ő most nyaral. Ha esetleg valaki Törökországba jár, akkor esetleg nem csak vicceltem, nem menjen se hozzá. De szerintem ő nagy ívben nyaral, mint hogy engem hallgasson. De azért

ami nem lesz más, mint már megint jön az a romániai gyökerekkel rendelkező Linda Teodosiu. Az eredeti felvétel 1997. március 31-én jelent meg. Jött az amerikai Joyce. Na meg a Strictly, na még egyszer, Strictly Rhythm. Az egy lemez kiadó, ami általában house-okat hozott. Vagyis mindig nagyon jó house-okat hozott nekünk. És hozta nekünk Alternated. It's really alright. És a Free című nótát. Úgyhogy ez szóljon szerintem Kőszegi Gabi barátomnak, mert most éppen Free.

És hát azért tegyük hozzá, hogy a ma este nem jöhetett volna létre Alex Christensen a U96 frontembere nélkül, illetve a Berlini Orchestra nélkül, és tegyük hozzá, mivel hogy vinilen szólnak, csúnyán mondva pakeliten, szóval hogy vinilen szólnak a zenék, így a Starwatch Entertainment, aki a lemezeket kiadta, szóval nélkülük ez az éjszaka, vagy ez az este nem jöhetett volna létre itt a Super Enna, meg persze nélkülem, aki megvette ezeket a lemezeket, és lepörgetti. És tudjátok, erre mit szoktam mondani?

Amerika után pattanjunk vissza, egyenesen Angliába. 1994 óta, egészen pontosan 1994. augusztus 8-a óta lehet azt mondani, hogy uralja a szívét legtöbb embernek ez a nóta. Figyelj, Szilvi, ezt küldöm neked, és te küldöd annak, akinek ezt szeretnéd. Tudom, hogy te is szeretni fogod ezt a nótát. És hát nem lesz más, mint... Nem lesz más, mint az Everything But The Girl. És az a bizonyos... Hiányzik. Az az a missing.

Megérkezett itt velünk Doki is. Na nem a mi vizes Dokink, hanem csak simán Doki. Azt írja, szia Simon, Macskás és Szilvit és Kőszegi Gabit üdvözlöm. Ám úgy jó muzsikáz. Köszönöm

0: És a István annyit ír,
1: ez nagyon szuper és nagyon új.
0: És én pontosan, hogy ugyanezt gondolom. Egy nagyon igazi jó jelzene. Hiányzol, mint ahogy a sivatagnak hiányzik az eső. És is kirázott a hizeg. Na jó, inkább nem pofázok, hallgassuk meg a végét ennek a zenének.

0: sing.
1: Like the deserts miss the rain.
0: És hát jöjjön akkor a következő zene, a csodálatos Natasha Bedingfield után. Érkezik egy olyan zene, amely 1998-ban aratott nagyot azzal a csajszival, aki aztán évek óta előtte fönn volt a top listákon. Itt volt nekünk Cher. Még mindig van.
1: You keep pushing
0: vagy two. És hozta nekünk 1998. november 10-én a 23. stúdióalbumját, és azon volt a... Azon volt a Believe, amit mindenki úgy hív, hogy I Believe. De csak Believe.
1: But after all is said and done.
0: A szerencsés, aki felénekelhette ezt a zenét, Giovanni. Na még egyszer. Giovanni Zarella. Egy olasz-német énekesnő. 1978-ban született, és szépen Németországban telepedett le. Bocsánat, ott született, de mindegy. Szintén isteni hangú énekesnő.

És még István hozzáteszi, hogy ez az egész nagyon óvja. Én is így gondolom. És köszönöm, hogy itt vagytok velem. A ma este is, mint ahogy mindig.

de menjünk tovább, itt a következő zene. A szeretetű verzió 1994-ben íródott Sophie B. Hawkins. És azt énekelte Right Beside You. Ott pontosan melletted. Szegény Macskási Szilvit meg tönkre vágom ezekkel a zenékkel. Egyébként Macskási Szilvi azt írja, de még egyszer Macskási Szilvi azt írja, hogy üdv, Toki, nem ismerem, de üdvözletem viszont. Ez volt a nap fénypontja. Putyán Lajos azt kérdi, Prodigy nincs. Mindjárt lesznek valami kis vadabb zenék. Csak figyelj és várj.

nem tudom. Belex, készítem meg a Bellini Orchestra. Nem hiszem, hogy vala is hallott Badödőt. Na? Elvágtam magam, Bozsiná. Megsértődött. Én csak kedves vagyok veled, te. Vagyis vicces akart lenni. Vagy megsértődsz mindenet. Olyan, mint egy kisgyerek. Milyen 60 éves vagy lassan, a citizé, megsértődsz minden szaron. Na bocsánat. Na de toljuk tovább a szekeret.

dobogtatta meg a lányok szívét. Nekem is igazából megdobogtatta az én szívemet, csak egy későbbi kiadásban. Brian Adams is a Heaven. A kanadai csávó. Mennyország című nótája. We're in Heaven. Nálam egy későbbi verzió ütött be nagyon, és azóta is imádom. Úgyhogy most hallgassuk meg a Berlini Orchestra változatot.

Macskás, és Szilvi azt kérdi, Encsika hova tűnt? Jól jönne, a sem Jéni. Hogy mi? Fájni tél, meg a heart. It is hard to see. We're in heaven. Na de menjünk tovább, itt a következő zene. 1999-ben egy francia előadó, az angolista Samuel Lé, vagy Samuel Veliz adott egy zenét, az On Rivière Colleble Talás nótát. Aztán úgy volt velem, híruma 2001-ben, hogy érdemes megzenésíteni ezt a darabot még jobban. És a címet azt adta neki, hogy Our Rival Flows in You. Ez meg itt egy feldolgozás Alex Christensen és a Berlini Orchestra jóvoltából, amit 2023-ban vettek fel. A zenét és természetesen

majdnem lemaradtam a csatlakozásról, de csak azért, hogy gondoltam most egy kicsit, hogy váltsunk témát, vagy stílust. Hát stílus nagyon nem, mert még mindig a Berlini Orkesztrával jön zene. A megzenésített Meet Her at the Love Parade, az 1997-es augusztusi zene. Amit ugye The Hole jó voltából élhetünk át a diszkókban. Na ez lesz most itt, a Super DJ-n. Hát ez brutál lett, figyeld!

0: Putelo je szíró. Bez Bartőfi. Ja. Szerintem is.
1: Én csak azt írja, itt vagyok. Csak vezettem.
0: És hogy még maradok-e sokáig? Ezt meg Mocskási Szilvi kérdezte. Hát figyeljetek, még egy picit maradok 10 óra után, és... De csak azért, mert látom, hogy nincs utánam senki. Ilyenkor szokott általában beugrani Kőszegi Gabi barátom, aztán... Húgni szokott itten. A szuperrend, de ma nem jött, úgyhogy... Vagyis sajnos nem jött. Egy picit maradok még, és hozok ilyen fincsi zenéket továbbra is. Aztán menjünk tovább a következő zenével. Ne legyetek annyira szomorúak, pedig egy olyan zene jön, amilyet 1936-ban hozott nekünk Samuel Barber. És ez volt az Adagio for the Strings. Egy vonós hang, vonós zenekarra hangszerelt zene, lehet azt mondani. Van ennek egyébként dalszövege is, csak mondom nektek, keresetek rá, érdemes meghallgatni úgy, ahogy éppen egy dalszöveggel együtt el van látva az a zene. És hát ki ne ismerné ezt a zenét, ugye Tiesto annak idején berobbantotta nekünk a lelkünkbe. Vagy éppen a szakasz, vagy éppen bármelyik temetés ezt a zenét. De most hallgassuk meg a berlini orkesztra által az Adagio for Strings-et. Nem utolsó sorban, itt lehet azért érezni a Tiesto hátteret. Az ő keze helyett most Alex Christensen teszi be a ritmust. És megcsavarja rendesen. Szóljon neked ezt, Lovász Karesz barátom. Tudom, hogy imádod. Szívja azt kéri, húhogja helyette, ó, oh, yeah, helyett jöjjön a...

0: Na, hölgyek, ujjak! Kinek ugrik be ez a fincsi zene? Charlie Lanois és a Mental Theo közöse. A Wonderful Days. Itt a Szuperen.
1: Here we go again.
0: Here we go again.

0: ezzel azért odavertek, nem? Hát így a berlini orkesztrát el tudom nézni, vagy el tudom képzelni, hogy ezt most így néznek Alex Kriszinzé, és ezt hogy gondoltad, bakker? Itt van velünk Csányi János, azt írja, szia, szép estét, csapasd neki! Éjszakai vezetés, jobban megköszönöm, megy szépen, DJ Simo, én köszönöm, hogy írtál nekem, János, vezessél, csak ne foglalkozz az írással, és megyünk tovább, csing-csiring-csing, 1994, jött a Cherry Moon Tracks, és hozta nekünk, tudjátok azt az alapzenét, aminek az volt a címe,
1: The House of House. Na ez szól most itt, a szuperen. This is the time of your life. What you gonna do with it? Don't fool with it. This is the time of your life.

0: Katalin elköszönt, azt írja, jó ét, kedves Simon, köszi a műsort. Igazán nincs mit, szerintem ez most indul be. Encsik azt írja, ja, és drága Simon, szerinted Encsikinek nem jár már végre tőled egy jó kis zene, úgy 26-nyi kagylózás után, drága, hát most ezek után, hogy így írod, nem. Imádás ezerrel, tudod, puszcsik Encsike, ja, és örülök a tolórának, nagyon köszcsike, Encsike. És egyébként nekem minden nap wonderful van, amikor itt vagy.
1: Jaj, de jó, köszi.
0: Rumi György azt mondja, jönnek Őszegi, Bagoly, Gabi inkább. Visszakapcsoltam, de hallom maradsz. Oh yeah! Hello, Gyuri!

Figyelj, Gyuri, ne bánkódj el! Annak örüljél, hogy az éjszakai bagoly most kikapcsol, vagy ki tud kapcsolni. Én meg le tudom játszani ezeket a Finchi lemezeket, amit életedben nem hallottál még. Legalábbis ebben a verzióban. Na de menjünk tovább a következő Charlie Lanois és a Mental Theo zenével, amit persze nem ők hoztak alapból elsőnek. Lehet azt mondani, hogy az elsőt igazából August Bank Holiday hozta. Aztán hozta nekünk az All Together Now-t, még a Beatles is. Ez meg itt egy feldolgozás. A Berlini Orkesztrával közösen Alex Christensen így gondolta. Ennyire kell csapatni csak. Pum, pum, pum. Zoltán is itt van velük, azt mondja, ha-hó, én is csak bekapcsoltam, de ki nem kapcsolom, hajnalban megébredni kellene, de faszányos, úgyhogy odjál neki, köszönöm szépen. Ugye Lajos azt mondja, képzeld a Gábort gyúrni ezeken a zenéken. Boxol, boxol, tudod, nem gyúr, boxol.

Hódémi. Én köszönöm, hogy velem tartottál, és kéne kapcsolj. Ugyanis megyünk tovább egy picivel még itt 10 óra után is. Itt a Szuperen érkezik a következő zene. 1992 az eredeti megjelenés. Hozta nekünk a Phoenix, a Don't You Want Me-t. Egy picit behúzzuk, mondhatni a kéziféket, mert egy picit lassabb lesz a változat. De még mindig jó. A Don't You Want Me.

Macskás szívé azt írja, hogy legalább én félig, hát annyit azért nem tudok lenni, sajnos 4 óra 30-kor kelek. Úgyhogy egy picit maradok, még egy pár zenét hozok, aztán megyek. Dobok én is egy spattyot. Na gyerünk, Gyuri, hadd tudjak már egy kicsit megpuhítani. Azt mondja, hogy egy korosztály vagyunk, hatalmas zenéket tolsz, csak ezt a szlugened kicsit nekem nem fekszik, oh yeah. Ó, dehogy nem. De állj tükör elé, és mondogasd ott a tükör előtt, hogy oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mindenféle ilyen hangváltozatban, aztán meg fogod szeretni. Fél, ráadásul Péri vagy. Jól tudom, Gyuri, te Pérről származol, ugye? Vagyis Péri vagy. Nikászi Péri Melós. Vagy mit állsz ott, Péri Melós? Egy választ megvárok, még megírod, hogy Péri vagy-e, vagy sem. De addig is lejátszom a következő zenét. 1995. És a United Six, na meg persze, Alex Christensen hozta nekünk egy nagyon bizár nótát, a Club Bizárt. Lovász Karcsi barátom meg hazaért. Azt írta, ha hazaértem, akkor folyt köv tovább, hogy a bánatban nem. Jakabon letoljuk. Írtam a dokinek, hogy Jakab szállás, és Jakob szállás. Na hát azban, Gyurikám, hogy lehet gyurizlak? Nem baj, ha gyurizlak, ugye? Hogy egy Jakabon olyan zenéket fogok tolni, hogy még. Vagy ilyen ó, oh yeah, zenéket.

játszom, ahogy Boriska mondja. Vagyis Szarvasi vagyok. Á, bocsánat. Én azt hittem Péri vagy. És a poén az benne egyébként, Gyuri, csak azért kérdeztem, hogy hol valósi vagy, hogy Péri vagy-e. Ugyanis nekem volt egy mester, hát nem volt a mesterem, de a mesteremnek volt a kollégája, hogy tudod, én könyves vagyok, hülye gyerek. Mármint én vagyok hülye gyerek. Én hülye egy könyves gyerek vagyok. Szóval a mesteremnek volt egy kollégája, akit Rumi Györgynek hívtak. A tapszalás. Rumi György, ő bizony Péri volt. Úgy nagyjából 300 kiló volt az árc.

Itt van velünk Joe Swan. Nem tudom, hol tud tenni az ember. Azt mondja, sziasztok, segítsetek! A Sparks. When do I get to sing my way? Kinek a remixe, hogy ez mikor íródott, és hogy mikor? Hát azt nem tudom. De szerintem valami extended verziót hallottál te belőle. Figyelj, Gyuri, majd leisszuk. Lesz az a mennyiség. És figyeljetek, 1995 bevágódott annyira a techno a 95-ös években, hogy ma is a 90-es években, hogy azt sem tudtuk, hova forduljunk és mit hallgassunk. Aztán volt nekünk a Technohead, hozta nekünk az I Wanna Be a Hippie című nótát. Ez itt az, hölgyek és urak, ez itt az I Wanna Be a Hippie. Na nem az a gyors verzió, mint ahogy azt elgondolnánk, hanem egy kis leegyszerűsített verzió.

hukkoljunk rá a következő zenére. Már szólt egy zenéjük. Jön az az angol fiú csapat, akik a 90-es évek elején robbantak be. Hozták nagyon jó sok zenét, az albumjuk majdnem mindegyik darabja, vagyis mindegyik zenéje szerintem egy nagyon fincsi, összegzően nagyon fincsi zenék voltak. Itt valamit mindenki imádott. 1992. És a szerelem háza. Jön az East 17 és a House of Love feldolgozás. Itt a Soperen. Everybody in the House of Love. Oh yeah!

the house of love. Everybody's free. Na egy kicsit rólam, nem sokat, csak egy picit. 2001-ben, amikor nagyon magam alatt voltam, megjelent egy zene. Roger Sanchez volt az előadó, és az Another Chance. Nagyon szerelmes voltam előtte egy lányba. Aztán feladtam a dolgot. Évekig feladtam a dolgot, úgy gondoltam, hogy nem lesz már Another Chance. Aztán 2001-ben jött az én volt exem. Az volt egy másik lehetőség,

Azt az Ami is elment. Na mindegy. És erre a zenére találkoztunk. Nem tudom mennyire. Ilyen vegyes érzelmű nekem ez a zene. Roger Sanchez és az Not a Chance. Itt a Szuperen. Benny Olaf Alassé éneklésében most előadjuk itt. Fincsin. Oh, yeah.

és amiről énekel is. If I had another chance tonight. És tényleg összetalálkoztam a volt asszonnyal. Bár ne tettem volna. Na de menjünk tovább. Jöjjön az a zene, ami ugyan nem a berlini orkesztrától van, de egy eredeti verzió, azt lehet mondani. 1991, ráadásul a lemez is a vinil, vagy éppen bakelit. Most már Hódimi elment aludni, de hallgat, tudom, de most már lehet ilyeneket mondani. Szóval, hogy a lemez is 1991-es, a The KLF és a The White Room albumról. Sose hallgattuk meg az eredeti verziót, ami a Church of the KLF és a Last Train to Transcentral eredeti verziója. Na ez jön most itt, a Szuperen. És hogy miért? Azért, mert igen jó. Yeah.

0: Ötán.
1: Ó, jaj. Na figyelj. És itt indul. Az eredeti. Az a bizonyos hamisíthatatlan. Last train to Transcentral. A vokált a Black Steel adja, a rappet pedig Ricardo.

0: a zenébe, keverve az angollal. 1996 jött a Sash, és jött az Encore on a Fall. 2023. októberében Alex Christensen, a Berlini Orchestra és Sash összeállt. És szerintem most felrobbantjuk itt együtt a Super DJ Rádió. Oh yeah. On the fast train of the last train to transcend over and out,
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zash est de retour.

Lovász Karcsa, szia, elképesztő vagy, barátom, hogy milyen fincsi zenéket hozol nekünk hétről hétre. Köszönöm, hogy ismeretlek, és hogy Jakab szálláson talizhatunk személyesen, barátom. Én köszönöm, és természetesen, hogy együtt fogunk vedelni. Na de szóljon akkor a következő zene Encsikének. 2002. Jött a Four Strings. Na nem ezzel a változattal ismerte meg mindenki. A dalszöveg mindent elmond. Take me away into the night. Tessék, Encsike. A svéd azt mondja, washigul.

van velünk Kovács Balázs, Attila is azt hívja nekem, hogy sziasztok, szuperek és DJ Simon. Eddig hallgattalak és most szakadt el a cérna, és írnom kell. Imádom ezt és a többi számokat, amit eddig pörgettél. Nagyon szépen köszönöm, Attila.

már egyszer elvittél, akkor tegyük hozzá, hogy semmi sem fogható hozzád. Azaz 1985-ös zene, erről szól az amerikai. Sinéad O'Connor hozta nekünk a Nothing Compares to You című nótát. Na ez meg itt egy feldolgozás. 2023-ból a vokált a szemem fogja adni.

Itt van velünk Free Joyce. Ocean City felébredt. Hello Free Joe. Annyit ír nekem Free Joe. Hello mindenkinek. Jó kis muzsikek. Szia Free Joe. Tudom. Hát tőlem szól nektek. Azt a nagy képű szűzmáriámat. Jó kagylózás még a maradék zenéhez, Fityókem. Lassan lépek, tépek.

És hát az van, hogy lehet azt mondani, egy picit most pihentetjük majd a berlini orkesztra zenéket. Majd ha ismételten úgy vagyok vele, hogy érdemes lesz előszedni, akkor majd megint pörgetni fogom őket. De ez volt az utolsó olyan Alex Christensen és berlini orkesztra, ami most jelenleg megvan nekem nagy lemezen. Na de azért hozok még Finchi zenét. 1991, akkor jelent meg ugye a The KLF és a The White Room című album. Nem futott be sehol, lehet azt mondani, a The White Room című nóta, viszont szerintem az egyik legjobb zene az összes mellett, ami mindig jó zene volt a White Room albumon, maga az album névadó dala. Szóljon nekünk a The KLF és a The White Room.

de jöjjön egy igazi down tempo. 1999. január 23-a. És úgy voltam vele, hogy azt a hét szentségét Angliából érkezett a Pink Bump című, vagy nevű bocsánat, egy csapat. És hozta nekünk az Aftershock mini albumot. Azon volt egy zene, az volt a címe. Requiem. Ilyen kis szomorúan hangzik, viszont szerintem iszonyatosan jó zene. Általában ebben szoktam zárni a klubokba. Nem ez lesz az utolsó zene, hozzáteszem.

Jó! Ezt a tömeget alig lehet elbírni, azt lehet mondani. Isteni zene. Csodálatos kis szaxival vagy trompitával. Na de hogy nehogy elaludjunk teljes mértékben. Jön még két zene. Az egyik az iszonyat gyors lesz. 142 BPM-et gondoltam, hogy picit felpörgetjük a szemeket. 1993. Jött az a zene, amiből vagy 20... Na jó, nem. Csak 3-4 ilyen lemezt vettem. Mindegyiken ugyanaz van. Többször is kiadták. Sőt, készült belőle egy 30 éves verzió is. 93-ban jött, ha már egyszer itt vagyunk az éjszaka közepén. Jött a Gem & Spoon featuring Plavka és a Ride in the Night. No, nem az eredeti jön most. Hanem egy no gitár verzió. Nem lesz benne a spanyol gitáros. Hanem egy eredeti trance verzió. A Gem & Spoontól. Bizony.

Hölgyek, urak! Lehet azt mondani, hogy itt az utolsó zene. Amit Tiesto szokott mindig játszani, vagy éppen Tiesto is megremixelte. Couldn't sleep. 2002. Kanye One és a Tears from the Moon. Az én Fincsi zárózeném nektek, itt a Szuperem. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Szuper DJ Rádion. Hát ez volt a Private Night DJ Simonnal a 90-es évek átdolgozatban, lehet azt mondani. Pénteken jövök a szokásos módon 8 órától az én Fincsi zeneimmel itt a Szuperen. A zene végigpörög. Köszi még egyszer. Csácsubi se, sziasztok!

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Ladies and gentlemen, the KLF has now left the building.
1: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Welcome to the dance.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.